0: korábbi miniszter által aláírt szerződés miatt. Júliusban nagyszabású ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokon, valamint az 1-es és a 2-es metrón és azok megállóiban. Az akció során 212 embert igazoltattak, egy körözött szemét elfogtak, 6 embert előállítottak. A rendőrök a jogosulatlan buszsáv használatot is ellenőrizték, 75 helyszíni bírságot szabtak ki, a taxisok vizsgálatokor pedig 12 szabálytalanságot tártak fel. Tovább erősödik a parlag fő pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. A központ hozzátette, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csanánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen koncentrációja országos szinten a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben. A bázsitfű, az fű, a lórom és a libatup félék pollen szemei, a fás száró allergének közül pedig a hárs. A szegedi világpremiérrel egy időben kiderült, hogy a világ sikerű Wicked a következő évadban az Erkel Színházban is látható lesz. A musical magyar előadási jogai hosszú szakmai egyeztetés után kerültek a Fővárosi Színházhoz, amit Szent Tavalyk rendező valódi mérföldkőnek nevezett. A darab az Óz előzmény történeteként új megvilágításba helyezi a jól ismert világot. A budapesti produkcióban Stefani Schlesser, Veres Mónika Nika, Tóth Angelika, Venczli Zóra, Koltai Nagy Balázs, Verép Tamás, Udvaros Dorottya, Nára Jerika, Hevér Gábor, Feke Pál, Pásztor Virág, Csobot Adél, Csonk András, Szabó P. Szilveszter, Puskás Péter, Braga Nikita és Bertalan Dorka lép színpadra, Totó szerepét pedig Vuki és Chips formája. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változó.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt.
2: Csigó Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus és író Budapesten dolgozik azon, hogy az emberi történetek mélyebb rétegei a terápiában és az irodalomban egyaránt megszólaljanak. Kórházi munkájával, regényeivel és a 11. kerületi olvasói találkozókkal olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a lelki folyamatok megértése, az olvasás és a személyes kapcsolódás közelebb visz önmagunkhoz.
3: Én is köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
2: Először találkozunk az életben és az éterben, én mindig nagyon örülök az író embereknek, mert pontosan tudom, hogy egy könyvet nem olyan egyszerű megírni. De te már most a másodikon is túl vagy.
3: Igen.
2: És milyen jól tetted.
3: Igen, a második regényem jelenik meg, vagy jelent meg, de még mindig nehezen hallom azt a definíciót, hogy én író lennék. Én...
2: Magadról?
3: Igen. Tehát ezt nem tudom egyértelműen.
2: Két könyv után miért?
3: Ez egy érdekes belső történés, hogy miért. Én alapvetően pszichológus vagyok, aki
2: utána
3: ír.
2: Utána olvastam, tisztában vagyok vele, de hát írni azért kiváltságos. Nem, mindig azt mondom, sokan tudnak írni, de én például nem tudnék regényt írni. Mi pedig valami közöm csak van a könyvekhez, de nem tudnék hozzá, valószínűleg nincs elég fantáziám, vagy mit tudom én, nincs elég jó készségem, vagy készségeim hozzá, de mikor jöttél rá, hogy neked van?
3: Erre nehéz válaszolni. Mindig írtam szösszeneteket, de az a Covid idején merült föl bennem, hogy megkeresem vele a kiadót, a Jaffa kiadót, hogy egyszerűen van itt egy kézirat, és mit szólnak hozzá. Csak nagy örömmel fogadták a kéziratot. Ez egy ilyen, szerintem egy lappangó belső történés volt bennem. Az írással való rejtett foglalkozás. Abban igazad van, hogy ehhez képzelő erő kell. Én valahogy úgy élem ezt meg, hogy nekem személyesen arra volt szükségem, hogy azt az állapotot minél többet, és minél gyakrabban átéljek, amit az írás jelent. Amikor az ember tűnődik, álmodozik, asszociál, elereszti azokat a kontroll funkcióit, amik egyébként a mindennapokban rám például kifejezetten jellemzők. Tehát én egy ilyen nagyon szabályozott, struktúrált életet élek egy csomó felelősséggel, és az írás közben pedig azt kerestem, azt a belső állapotot, hogy belezuhanhatok valami olyanba, amikor egyszerűen csak sodródom képekkel vagy fantáziákkal, és az visz valamire, ami egyszerűen kifejeződik bennem.
2: Oké, de ehhez kellenek a te találkozásaid emberekkel. Uh-huh. Nyilván a felelősséget erre értetted, hogy annyi sors, igen, utat, igen, tanulmányoztál, meg hallottál, vagy talán még irányítottál, és majd ezt elmondod, hogy ez hogy van. De ami miatt beszélgetünk, és ezt most a hallgatóknak is mondom, hogy veletek szerencsére írókkal gyakran lehet, főleg a jaffásokkal találkozni. A 11. kerületben van egy kis közösségi tér, ahol rendszeresen tartotok közönség találkozókat, és ezért is jó, hogy itt vagy. Tehát kedves hallgatóink, bárki, aki Csigó Katalinnal szeretne találkozni, és nem kliensként, akkor, hanem
3: olvasójaként. Hogy ne kliensként jönnek az olvasók.
2: Majd erről is beszéljünk már, jó? Mert ez pont, ahogy készültem a veled való beszélgetésre, ez nagyon érdekel, hogy hol tartunk, Maci, ki még?
3: Nem.
2: Pszichológushoz menni?
3: Szerencsére már egy...
2: Nem, na, véletlenül még kinyomtam a mikrofonodat is, annyira izgatott lettem a téma hallatán, és hogy mennyire nyitottak az emberek, és hogy látsz-e a nyitottság és nyitottság között különbséget vagy azonosságot? Tehát mondjuk egy olvasó, aki nyitottan áll a te könyvedhez, nagy falat egyébként? Mennyire kell értőnek lenni?
3: Egyáltalán nem. Szerintem én pont úgy érzékelem, meg azt jelzik vissza az olvasók, hogy olyan történetet írok, ami akár egy szuszra elolvasható, vagy nagyon könnyen behúzza az embert, a karakterek sorsa. mélysége talán.
2: Romok között, ezt romok mondjuk között. El az olvasóknak, hogy szívből ajánlom egyébként, én nem tudtam végigolvasni sajnos az egészet, de szeretem a történetet. Én, aki egyébként nem szeretek regényeket olvasni, ugye próbálok a felkészülni mindig az adott vendégből, és ha több időm lett volna rá, akkor biztos, hogy elolvasom, még mielőtt találkozunk. De azt tetszik, hogy tényleg sodor, tatod magaddal.
3: Örülök, hogy ezt jelzed vissza, ez is volt részben a szándék. A legtöbb ember talán úgy érzi, hogy egy regényhez rengeteg idő kell, míg azt elolvassuk.
2: Meg elcsendesedés.
3: És elcsendesedés, nyugalom, amire talán egyre kevésbé van lehetőségünk. De vannak olyan regények, amik tényleg bevisznek, és kizárnak úgy a külvilágból.
2: Ők maguk hozzák el azt az állapotot, amire azt hiszi az olvasó, hogy ahhoz valami Isten tudja, mi kellene. Nem kell, hát kezdje el. Aztán majd meg lesz.
3: Persze, tehát ez a gyönyörűség az olvasásban. Tehát szerintem olvasni, ahogyan írni is, egy nagyon egészséges dolog, és egyszerűen szükség van rá, mert az olvasás közben bennünk keletkeznek azok a képek, amiket csak betűn látunk, nem készen kapunk egy befogadó platformról valami üzenetet, közösségi médiából vagy filmből, az is nagyszerű, de én színházban is azokat az élményeket szeretem, ahol nincs készen tálalva elém egy történet, hanem csak valami lebegtetve van, vagy sejtetve, amihez én belül a saját gondolataimban hozzátehetek akármit.
2: És hozzá is teszel. Te főleg hozzáteszel. Azt mondják, hogy az írás az egy terápiás foglalkozás? Lehet az, vagy eszköz?
3: Részben biztosan. Lehet terápiaként is használni az írást. Vannak ilyen terápiás irányzatok, művészetterápiás irányzatok. Szerintem a célja más, amikor valaki terápiaként írja meg akár a saját történetét. Ez egy nagyon lényeges dolog lehet, leírni egy történetet, mert az írás közben óhatatlanul átstruktúráljuk azt, ami történt, vagy egy új narratívát adunk, és egy új értelmezést valaminek. De az alkotó céllal születő írás az egyszerűen ilyen just for fun, tehát az ember csak magáért, az alkotás öröméért, vagy ahogyan az előbb mondtam, én például az alkotás állapotáért végzem ezt, aminek a célja abban a pillanatban tulajdonképpen teljesen lényegtelen. Tehát így utólag én borzasztóan örülök, és mindig meghatódom, hogyha valaki visszajelez valamit a könyvről, vagy elmondja róla a saját gondolatait, de abban a pillanatban, amikor az írás születik, akkor csak az érdekel, hogy ez egyszerűen megtörténjen. És úgy történjen meg, hogy azt érezzem, hogy én rám is hatást gyakorol, vagy én átélek közben érzéseket, miközben írok.
2: Tudod mi, ha már érzések vagy gondolatok, hogy mi jött nekem az olvasás közben veled kapcsolatban, hogy ugye azt nem mondtok el, hogy klinikai szakpszichológus vagy, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus.
3: Igen.
2: Na most azért segítettem magamnak a Jaffa oldaláról, de hát szakember vagy, na ez a lényeg, tehát én ezt pontosan tudtam, és valahogy úgy jött le a sorok között, hogy most bocsa kifejezésre, ez a nő biztos, hogy itt töltődik írás közben. Mert én például régen mindig azt csináltam, hogy kizárólag vígjátékokat néztem, hogy mossam az agyamat valamivel. És mintha neked ez lenne az. Ezt lehet, hogy nem jól látom.
3: De ez egy fontos észrevételed. Tehát én 25 éve dolgozom pszichológusként.
2: És annyi élettörténetet, őrületet hallgatni.
3: Igen. És hogy én nagy pszichiátrián dolgoztam, és most is ott dolgozom, tehát egész életemet nagy kórházi közegben töltöm. És pont ez volt talán egy forduló, hogy vagy valahogyan szakmailag akartam megújulni, vagy azt gondolni, hogy valami olyat kezdek el, hogy ne csak én fogadjak be történeteket, amik nyilván a legnehezebb történetek, egész nap traumákat hallgatok, vagy súlyos, nagyon nehéz tüneteket átélő embereket. Nem, valahogy azt szerettem volna, hogy ebből valamit belül meg tudjak végre formálni, és azt ilyen intuitív módon visszaadni, leírni, meg történetté megfogalmazni.
2: Igen. Jó, hát sikerült. Egyéb spoilerezhetünk? Persze. Elmondod a történet lényegét, a te szádból meg is hitelesen, mint az enyémből.
3: A romok közöttben három karakter szálat írtam meg, azt nem fogom elmondani, hogy a három karakter sorsa hogy kapcsolódik egymáshoz, mert ez nyitva van hagyva.
2: Okay.
3: Egy közös szerepel egy 17. században élő gyógyító asszony, nevezzük javasasszonynak, vagy füvesasszonynak, bárhogy hívhatjuk. Ő az egyik karakter, őt Magdalénának hívják. Van egy író karakter a történetben, ő egy férfi, aki elmegy az Isztriára írni, próbálni, és ez nem annyira megy. Éppen gyászolja a szerelmét, és szerepel benne Aliza, egy altató orvos, aki itt Budapesten az egyik kórházba próbál gyógyítani betegeket. És a három karakterben engem az foglalkoztatott, hogy mindegyik őjüknek az a motívuma, vagy az ő működésük vezérlő elve, hogy valamilyen módon fogságban vannak az életük valamely területén. Nem élnek szabadon, igen. Tehát ez egy szimbolikus fogság.
2: Igen.
3: Érzések, múlt, sors tartja őket fogva, és ennek az állapotnak a különböző aspektusait szerettem volna megmutatni, hogy mit jelent, amikor az ember beszorul egy helyzetbe, amiből nem bír szabadulni. És az milyen mondjuk egy gyászba beragadni, vagy alkotó munkaképtelennek lenni, vagy milyen olyan élethelyzetben lenni, ez mondjuk a Magdaléna szál, ahol úgy él valaki, hogy egyszerűen nem illeszkedik ahhoz a közeghez, társadalmi elváráshoz, amit várna tőle az adott kulturális közeg. Milyen kívülállónak lenni.
2: De nagyon jó képeket használsz egyébként, mert pont azon gondolkodtam, hogy az írónál ott láttam magam előtt a porecsi életképeket, mint egy öböl szállodájába, vagy bár nem szállodájába, egy alkotó helyiségébe elvonult volna.
3: Különös, hogy ezt mondod, mert ott is írtam részben ezt a könyvet, pont abban az öbölben. Képeket, ahogy mondod, az rám kifejezetten jellemző, hogy a könyv vagy a történet sokszor képként jelenik meg, tehát akár olyan, mintha egy forgatókönyv lenne, és lehet, hogy ez hat így az olvasóra, hogy könnyű elképzelni, mert én is képként igyekszem valamit leírni, akár ilyen jelenetek sorozataként. Uh-huh. Tehát ez nem egy tudatos, szerkesztett történet.
2: Igen, a másik meg olyan, mint egy Netflix mozit néztem volna. Tehát az meg a következő, amit épp dicséretként mondani akartam néked. De egyébként a nem lehet ugye a kettőt feltétlenül szétválasztani, a te írói lelkedet vagy lelkületedet a melóval. Tehát hatással van? Érzed? Vagy csak a megismert életutak és képek, ha már képekről beszéltünk?
3: Ezzel még szerintem dolgom van, hogy erre tudjak válaszolni. Nem tudom megfogalmazni, hogy a pszichológus identitásom és az írói identitásom hogy ér össze, vagy hogy válik el. Valószínű valahogyan alakulóba van. Az biztos hatással van rám, hogy az emberektől hallott történetekből akár csak egy mondat megragad, vagy egy szófordulat, amit valamelyik páciens sem használt, az elkezd bennem valahogyan később dolgozni. Az is biztos, hogy terapeutaként is gyakran dolgozom úgy betegekkel, hogy a megfelelő képet keresem, hogy azt megértsem, amikről ők beszélnek nekem, és hogy azt néha például képként jelzem számukra vissza. Ez egy ilyen terápiás működés. A kettőben az közös, hogy mindegy, tehát akár pszichológusként, akár íróként az biztos, hogy valahogyan a mélységet keresem egy adott emberben.
2: Azt gondoltam. Az az alap.
3: Vagy az érdekel, ami a mélyen van, és ami a tudatos réteg mögött van. Tehát ami nem látszik elsőre, vagy nem nyilvánvaló elsőre.
2: Dobálod a témákat, nekem meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Sok-sok irányba elindulhatunk, és kevés is lenne szerintem 5 órás műsor is, hogy az egészet kivesézzük, de hát én mindig ezen gondolkodtam, hogy nyilván neked aztán hatványozott abban az, hogy hazaviszed-e ezeket a történeteket, amiket hallasz, vagy sem, vagy amelyekkel dolgozol. Nekem újságíróként mindig az volt, hogy kénytelen voltam növeszteni egy páncélt, hát nem vihetem haza mások történeteit, vagy sorsait. Hát megbolondulok egy ponton túl. Tehát ez volt az első nagy feladat. Nálad ez mikor sikerült? Egy akkor kérdezem.
3: Nem, feltétlenül.
2: Hát ennyi idő
3: ebben
2: után?
3: A szakmánkban, de ez közös, tehát ha falat növesztek, egyébként pont a fal motívum az egy lényeges motívum a könyvben.
2: Igen.
3: Hogy mi van a falakon belül, meg a falakon túl, lehet, hogy ezért foglalkoztat, hogy valamikor kénytelenek vagyunk falakat emelni magunkban, de ha falakat emelünk, akkor az elválaszt a másik embertől.
2: De úgy kell megépíteni, hogy legyenek rajta rések.
3: Igen. Vagy hogy az igazából valami védelmi rendszer legyen. az egyik védelmi rendszer ezek szerint számomra ez, hogy például másként, de történettel formálom azokat a benyomásokat, amik érnek, pszichiátriai betegekkel dolgozva, de persze, hogy hazaviszem, és sokszor van az az állapot munka után, hogy olyankor én már nehezen kapcsolódom, vagy egyszerűen csendre, és egy ilyen nagyon letisztult nyugalomra vágyom, mert arra van szükségem, hogy valahogyan belül fel tudjam azt dolgozni, amik értek napközben. Én ebben egyébként elég lassú vagyok, vagy eléggé rágódó vagyok. Tehát hosszan foglalkoztatnak emberi sorsok és emberi történetek.
2: Azt gondolom, hogy nagy titkok tudója vagy, a szakmádból kifolyólag. Meg lehet még letni? Sztorival?
3: Persze. Még persze.
2: Mindig?
3: Persze.
2: Tehát nem az, hogy hallottam mindent.
3: Nem. Akkor be fogom fejezni a szakmám gyakorlását. Azt remélem, ez nem fog eljönni ez az idő. Tehát, hogy én annyi arca és annyi állapota van, akár csak egy érzésnek, mindegy, hogy valaki egy veszteségről beszél, vagy pont egy szerelemről, vagy egy traumáról, annak rendkívül sok árnyalata van, és hogy engem ez mindig meglep, és még mindig kíváncsivá tesz, hogy azt érezzem, hogy erről még többet és még többet szeretnék tudni. Tehát a leegyszerűsítések, azok szerintem tévutak, bármely szakmáról beszélünk, a pszichológiában is, meg a tudományban is, hogyha valamire ilyen leegyszerűsítő
2: menjünk válaszokat. Pszichológushoz?
3: igen, de jó pszichológushoz.
2: Na, akkor kösz, jó. Bocs, akkor egyet most nézzék el a hallgatók, ez te vagy a főhős, de hadd meséljek el itt. Én életemben egyszer voltam. Egyszer kipróbáltam, egy konkrét problémával, vagy megoldandó javaslatért kerestem föl. Azzal kezdte az illető, hogy most látod a kezemet, mit mondasz meg róla?
3: Stabil.
2: Na, de nem az, hogy a körmeimet nézd.
3: Jaj, hát ez oké, le van rágva, és rövidre vágva.
2: Nincsen lerágva, hát elmentem oda, és ezzel kezdte az
3: illető.
2: Szokatlanul
3: rövidre van vágva.
2: Ezzel kezdte az illető, hogy én miért rágom a körmömet. Hát egy nő volt, akkor most elmondhatom, hölgyem, az életemben nem volt a számban az ujjaim meg a körmöm. Ezek le vannak vágva azért, mert nagyon utálom, hogyha alá megy a kosz. Ha egy picit nagyobb, már alá megy, és ez idegesít. Na, de hát azt meg lehet mosni. Hát de mondom most, és akkor megint kezdte, hogy de biztos, hogy, de mondom, értsen már meg, hogy soha nem rágtam a körmömet. És mondom, ha még harmadszor is szóba hoz, akkor felállok, és soha többet nem
3: rá. És felálltál, és elmentél.
2: Hát még mondott valami teljesen használhatatlan megoldási javaslatot a témakörre, de hát ez maradt meg, hogy ez nézegette a körmömet, és rám fogta, hogy rágom, sose rágtam, és most te is ezzel kezdted, hogy le van, hogy lenne rágva, ez le van vágva.
3: Szokatlanul rövid. Van ebbe
2: hát,
3: valami?
2: Hát azért, hogy ne menjen alá.
3: Értem.
2: De ennek
3: értem.
2: Van valami mély lélektana?
3: Ő tett egy megfigyelést, abból...
2: És felidegesített
3: vele. Igen. Annak van valami jelentősége, hogy így reagáltál, de talán túl korán tette ezt a megfigyelést.
2: Én egy pedás sávú vagyok, aki ad magára. Hát most
3: alapos, precíz.
2: Nehogy az legyen, hogy itt megszólnak, mert koszos a körmöm, nem? Hát ez engem idegesít. Ennyi. Na, tehát akkor ezzel ne vonjak le hosszú távú következtetést.
3: Nagyon sok pszichológus képződik ma Magyarországon, és ez egy divat. Tehát idén én egy pszichológus képzést is vezetek, idén 9000-re jelentkeztek pszichológia szakra. Csak szeretném mondani, hogy bemegy bárki egy gimnáziumi osztályba, és ott minden második gyerek pszichológus szeretne lenni, mert hogy arról az az elképzelés, hogy kicsit tanulok valamit, és rögtön nyitok majd egy jól menő magánpraxist. Csak hogy ez nem így van. Tehát jó pszichológussá válni, és a képzést végigcsinálni, az nagyon hosszú idő. És nem mellesleg nagyon sok belső munka, a kiképzés ez nem csak a tanulmányok elvégzéséből áll, hanem egy belső kiképzési folyamatból áll, ahol például valaki megtanult türelmet gyakorolni, hogy mielőtt túl korán mondana, mint a te esetedben egy értelmezést, vagy egy túl erős visszajelzést.
2: Nem túl korán, hát ezzel kezdte.
3: Hát ez mondjuk ez talán nyitott. Probléma volt. Először érdemes kérdéseket feltenni.
2: Ja, nem voltak.
3: Tehát ezt nevezem én kíváncsiságnak, hogy kérdezni, mielőtt a saját koncepciónk alapján vonunk le következtetést. Tehát ez egy izgalmas dolog szerintem a pszichológusságban is, meg a bármiben, az alkotásban is.
2: Inkább kérdezek én is az alkotásról, az Átkelők című könyved, ami a másik még szintén kapható. Ez mennyire hajaz a pszichológiára?
3: Hát az nagyon. Tehát az egy terápiáról szól, egy fiktív terápiáról, és abban talán az az izgalmas, és nyilván az olvasóknak ez volt roppant izgalmas, mert bele lehet tekinteni egy terápiás folyamatba, tehát ott konkrétan leírok egy párbeszédet, erről szól a legény jelentős része, hogy mi történik egy terapeuta és egy páciens között, és ami talán még érdekesebb, hogy arról is írok, hogy mit gondol közben a terapeuta. Tehát lehet hallani a terapeuta belső gondolatait, és ez nyilván a legtöbb embert borzasztóan érdekli, hogy is néz ki belülről egy terápia.
2: Olvass el a könyvet.
3: Igen.
2: Képzeld el, Katalin, hogy jó társaságban repül az idő, és a végén vagyunk. Most remélem, hogy nem a körmön vitte el az idő nagy részét.
3: Remélem neked se.
2: Nem. Romok között keressék a boltban, kedves hallgatóink, ahogyan az átkelőket is, és ígérd meg, hogy visszajössz és folytatjuk. Rengeteg kérdés bennem maradt
3: örömmel,
2: még.
3: Örömmel, bármikor.
2: És lesznek is jó író-olvasó találkozókat. A 11. kerületben mondtad itt, hogy készültök sok-sok eseményre, tényleg speciálisra is, úgyhogy annak kapcsán gyere majd, és folytatjuk a beszélgetést. Megtalálunk a Facebookon?
3: Mindenképp, igen.
2: Csigó Katalin néven?
3: Megtalálható vagyok Csigó Katalin néven.
2: Oké, ott fogunk keresni, és a boltokban, a könyvesboltokban. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
2: Sok csillogó szempárt egyébként hozzád mehetünk, hogyha problémánk van?
3: Ahhoz be kell jönni egy kórházba.
2: Ja, oké.
3: De lehet.
2: Melyikbe menjünk?
3: A nevet itt most nem mondhatom.
2: Ja, okay. De... Majd írd meg nekik, ha keresnek. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Csigó Katával, Katalinnal beszélgettem, akitől én most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Berecki Enikő generáció kutató Budapesten dolgozik azon, hogy a különböző nemzedékek jobban értsék egymás gondolkodását, nyelvét és munkahelyi működését. Kutatásaival, tréningjeivel, mediátori tapasztalatával és színházi szakértői munkájával olyan közösségeket épít a fővárosban, ahol a generációs különbségek közös gondolkodást, hatékonyabb együttműködést és használható konfliktuskezelési eszközöket hoznak. Örülök neked, az idődnek, hogy itt vagy, és nem véletlenül jöttél ezzel a tényleg fantasztikus témával. Te egyébként tartasz trénerként tréningeket is, és szakemberként részt vettél egy, hát most mit mondjak ezt, színházi előadásban?
2: Mondhatjuk,
1: hogy igen. Az, a műfaját tekintve.
2: Igen, egy improvizációs színházi előadás.
1: Jó, de izgalmas egyébként. Na mesélj, hogy hogyan kerültél bele ebbe az egészbe.
2: Ja, a darabnak a címe már sokat mondó kortársas. Itt utalunk arra, hogy különféle életkorokban lévő személyek közötti együttműködésről, társas együttműködésről lesz szó. Aki már látta a Válótársas vagy a Munkatársas című darabot, az jól ismeri, hogy...
1: Hasonló.
2: Igen, ugyanis az alkotók Gönczi Dorka és Varga Zsolt mediátorokként, vagyis improvizációs darab sorozatokat látunk, megszakítva a mediátoroknak az elemzéseivel, tippjeivel, jó tanácsaival, hogy bizonyos jeleneteket hogyan lehetne hatékonyan megoldani úgy, hogy a generációk ne csak elbeszélnek egymás mellett, hanem közös konszenzusra tudjanak jutni, megértsék egymást, megismerjék egymást. Igen, ezek mindenképpen kapaszkodók is, hiszen az ismeret már segít, és azt gondolom, hogy az ismeret nem elég, hanem az önismeret is kell. És ebben segíthet, hogy ráismerünk önmagunkra, hogy igen, hát én is így szoktam. És utána elgondolkoztat, hogy lehetne ezt másképp. És akkor az ismereten túl jönnek eszközök is.
1: Na most az eszközök, azok egyfajta kapaszkodók a mindennapokhoz a két, vagy hát nem két, sok generáció között?
2: Igen, kapaszkodók is, sőt, akár egy jobb megoldáshoz is hozzásegíthetnek. És itt személyes vonatkozásom is van, ugyanis én is dolgozom mediátorként is, vagyis hivatásos konfliktuskezelőként.
1: Na jó, hogy mondtad ezt, hogy folytítsd le a hallgatóknak.
2: Gönczi Dorka a darabnak a maga a darabot ő találta ki, ezt az egész sorozatot, ötletgazdája, köszönöm, ezt a szót kerestem, illetve a társa Varga Zsolt is mediátorokként elemzik ezeket a társas élethelyzeteket.
1: Hát igen, hogy szakemberként rálát valaki, és ott nem csak azon, hogy megmutatják a színészek, hogy oké, van egy ilyen, és akkor magára ismer a kedves közönség, hanem a szakember azt is elmondja, hogy jó, de ezt úgy lehetne kezelni, hogy.
2: Így van, és nem csak a generációknak a jellemzőit mutatják be, hogy erre a generáció ez vagy az jellemző, hanem mediációs konfliktuskezelési eszközöket is megmutatnak.
1: De
2: és
1: jó.
2: Szerintem ez rendkívül fontos, hiszen annyiféle generáció él együtt, akár a családokban, akár a munkahelyen többféle generáció dolgozik már együtt, mint akár 20 évvel ezelőtt, és fontos ahhoz, hogy jó közösségeket tudjuk kialakítani, hogy megértsük egymást, és ne a generációs szakadékokat ássuk tovább.
1: Nagyon fontos hívószavakat mondasz, megértés például.
2: Igen, azért kértek fel az alkotók, hogy minél életszerűbb legyen, illetve segítettem a saját tréneri praxisomból is.

0: gyermekes szülő vagyok, pontosan tudom, annyit tanultam.
1: Igen.
0: Csak kíváncsi, hogy felismerem-e őket.
1: Például van az a IRL rövidítés.
0: Na, az micsoda? Nem is hallottam.
1: Ez az in real life.
0: Aha,
1: a való okay. életben. Okay. A való életben. Vagy van az, hogy gatya-gatter valaki.
0: Igen, oké, okay, az megvan a gatya, ezt használják igen. az én gyerekeim is.
1: És ez a gatter vagy getter, ez hát a rosszul öltözött igen, valaki okay. takar. Úgyhogy így van. És ott vannak, amik cserélődnek náluk is, volt ez a cringe, ez aha. a béna kifejezés, igen, igen. de ez már kezd erodálódni
0: hát időközben. Igen, itt a tulajdonképpen a randomtól kezdve minden, az még van valameddig, ami meg nem unják.
1: Igen, de nagyon érdekes, hogy ők viszont nem ismerik azokat a szlengeket, amiket mondjuk mi X generációsok uh-huh. használtuk, vagy az Y generációs szüleik. Például az, hogy topis.
0: Igen, de ezek nem
1: nekik
0: jönnek
1: el kell
0: vissza?
1: Magyarázni. Van, amelyik igen, van, amelyik visszajön, tehát ilyen rögzöld, de sok nem.
0: Uh-huh. Mennyire nehéz most, hát nem generációkutatóként, hanem inkább azt mondom, a dolgod trénerként. A tréningeken mi történik?
1: Ja, valamikor kutatás is megelőzi a tréningeket, tehát a cégeknél ez mondjuk mindig cégspecifikus, melyik uh-huh. cég hogyan szeretné, de van, ahol rendelnek kutatást is.
0: Tehát hidakat építesz?
1: Igen, igyekszem mindenképpen hidakat építeni. Megnézzük, ha van kutatás, hogy mik a legnagyobb problémák, legnagyobb kihívások, milyen generációk között vannak a legnagyobb konfliktusok. A vezető hogy látja, a munkavállaló hogy látja, és ezeken a tréningeken fontos az információ átadás is, tehát előadásokat is tartok, de úgy gondolom, hogy ez nem elég. Uh-huh. A szemléletformálás már elindul az információ átadással, de fontos az, hogy élmény alapú is legyen a tanulás. Uh-huh. És ehhez jó, hogyha a cégek rugalmasak és megengedik azt, hogy több generáció dolgozzon együtt csapatokban.
0: Engedik általában?
1: Jó mit kérdés. Azt tapasztalom, hogy legtöbbször a legnagyobb igény a vezetőfejlesztésre van. Vezetőknek is tartok tréningeket, de a vezetői tréningek inkább homogénebbek. Uh-huh. Kevesebb a fiatal vezető, cégre válogatja, de általában a legtöbb az X generációs vezető ma Magyarországon, vagyis az 1979 és 65 között születtekből van a legtöbb vezető, még az Y generáció az őlük fiatalabb generációból is jön fel egyre több vezető már, és van néhány idősebb baby boomer vezető is. Itt azért annyira nem érvényerűsül ez az intergenerációs együttműködés, de tapasztaltam már, például most ezután a tréning után, vagy a beszélgetésünk uh-huh. után is egy olyan tréningre megyek, ahol első körben vezetőknek kértek tréninget, olyan uh-huh. két évvel ezelőtt, utánkövetést is tartottam nekik, és ott felmerült az igény, hogy legyen a munkavállalók számára is, uh-huh. és a munkavállalóknál azért nagyobb a merítés, és itt több generáció dolgozik, és az információátadáson túl bemutathatják az ő értékeiket, szemléletüket, akár ütköztethetjük is ezeket, és én pedig abban segítem őket, hogy viszek olyan eszközöket, módszereket, vagy modelleket, kommunikációs, vagy konfliktus megoldása hasznos modelleket, amelyeket be tudnak építeni a mindennapi munkatársi kapcsolatba, hogy hatékonyabb tudjon lenni.
0: Mi az oka annak szerinted, hogy annak idején, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt nem igazán foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ezzel a jelenséggel. De valahogy mégiscsak tudtak együttműködni. Mi változott?
1: Rengeteg minden változott. És azt mondanám, hogy már 10 évvel ezelőtt azért kezdtek ezzel foglalkozni.
0: Akkor 20.
1: 20, igen, 20-30 évvel ezelőtt biztos, hogy nem kellett még ezzel foglalkozni ennyire. Megváltozott a világ. Tovább élünk, sokkal tovább élünk, kitolódott az átlag életkor, a születéstől várható átlag életkor.
0: Ez egy jó hír.
1: Ez egy jó hír. Talán jobban odafigyelünk magunkra idősebbként is, és tovább szeretnénk dolgozni, tovább akarunk ott maradni a munkavilágába. A korfa is megváltozott. Uh-huh. Ma Magyarország korfája, ha elképzeljük magunk előtt, olyan, mint egy fordított urna, olyan alakja van. Aha. A legtöbben az X generáció van jelen a munkavilágában. Úgy tudom, a KSH adatai szerint, hogy körülbelül a mai

0: 49 évesek. És hogyha ez a generáció hallgatja ezt a műsort, és visszaemlékszik gyermekkorára, fiatalkorára, akkor talán egy olyan osztály közösség van előtte, akik sokan vannak együtt. Tőlük kevesebben vannak már jóval az Y generáció tagjai, és már az ő fiatalkorukban is rengeteg sok változás volt, például az EU-s csatlakozás, tehát ők már kimehettek dolgozni, és a Z generáció, a legfrissebb generáció, akikről ugye könyvet is írtam, ők a körülbelül 1996 és 2009 között születtek, ők vannak a legkevesebben ma, illetve hát a munka világában kiváltképpen.
1: Értem.
0: Ezért is érdemes megérteni egymást. Ugye ott vannak, akik már nyugdíj felé közelednek, a baby boomerek, ők elég sokan vannak, már aktívak, aktívabbak, mint mondjuk a nagyanyáink nemzedéke, vágynak arra, hogy ne drasztikus legyen a nyugdíjazás, és hát ott vannak a fiatalok, akik annyira kevesen vannak, hogy nagy harc van a munkaerőpiacon, hogy sikerüljön Magyarországon tartani a tehetséges Z-generációs fiatalokat, és itt van a modern technológia, ami kielezi az ellentéteket, ugyanis egészen másfajta médiaeszközöket vagy közösségi média platformokat használunk, applikációkat használunk, és a fiatalok már beleszülettek ebbe.
1: Nekik természetes?
0: Nekik természetes, az idősebbeknél meg lehetnek egyfajta gátlások. Ez is hozzáad az ellentétekhez.
1: Új, itt röpködnek az idegen szavak. Én nem vagyok abban biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy ki az X, ki az Z, egy a baby boomer mit jelent. Végig menjünk ezen gyorsan.
0: Menjünk.
1: Most akkor hány generációt különböztetünk meg ilyen betűkkel?
0: A családokban hat különböző generációért együtt. A legidősebbek a veterán vagy építő nemzedék. Ők körülbelül 1925 és 45 között születtek. Őket követik a baby boomerek. Itt a nevükből következik, hogy sokan vannak. Amerikai kifejezés. Amerikában a második világháború után volt egy nagy gazdasági boom, fellendülés, és ennek következtében sokan születtek ott. Ők a 46 és körülbelül a 64 között született nemzedék. Magyarországon is sokan vannak, tehát itt nem volt gazdasági fellendülés, hanem inkább a Ratko Anna népegészségügyi miniszterasszony rendelkezéseinek köszönhető.
1: Ratko korszak gyermekeinek. Igen, írtuk régen őket.
0: Egy részük ide tartozik, igen. És itt azért fontos, hogy nem szabad összemosni például az amerikai baby boomereket és a magyarokat, mert nagyon másak tudnak lenni. Ezért érdemes a hallgatóknak, kedves hallgatóknak is odafigyelni arra, ha kutatásokat hallanak, vagy cikkeket olvasnak, podcasteket hallgatnak, hogy nézzék meg, hogy az a hazai helyzetre vonatkozik, vagy az amerikaira. Na de kövessük tovább. Az X generáció, akiket említettünk, ők kb. 64 és 79 között születtek, ők a rendszerváltók nemzedéke Magyarországon.
1: Akkor én megálltam 79-esként ott a határon.
0: Különben, jó, hogy mondod, mert ez nincs így kőbevésve.
1: Aha.
0: Nagyon sokszor a személyiség, vagy a szocializáció, kit hogyan neveltek, felülírhatja ezeket. Vagy akár
1: hát
0: a körülmények, persze.
1: Aha.
0: Lehetek mondjuk én 80-as, de inkább X generációs barátaim vannak, a párom is X generációs, és akkor én úgy érzem, hogy én is inkább X generációs vagyok. Majd ugye az Y generáció után jön a Z generáció, körülbelül 2009 és 90 hat között születtek, és őket követik az alfák, az alfa generáció, Mark McCrindle ausztrál generáció kutató szerint. Viszont itt van vita, hogy el lehet-e őket egyáltalán különíteni már, vagy még várni kellene. Ugyanis a generációs csoport alkotásnak a feltétele az, hogy milyen közös élményeken keresztül mentek át az úgynevezett formatív években. Amikor a személyiségük, identitásuk fejlődött, vagyis gyermek és fiatalkorban, és az alfa generációnál még ez nem zárult le. Tehát én azt mondanám, hogy szerencsésebb lenne őket post-Z, Z utáni nemzedéknek nevezni, mert még nagyon sok mindenben megegyeznek a Z generációval, és a kutatások is, mint mivel még kiskorúak, ezért a szülőkön keresztül a szülőkkel keresztül zajlanak.
1: Oké, hát most hosszan beszélgethetnénk arról, hogy kell-e nekünk így nevezni generációkat, kell-e a külföldről átvett mintákat követ, mert ezek azok, ugye?
0: Igen, igen.
1: Tehát egyértelműen, vagy régen időseknek neveztük, fiataloknak, középkorosztálynak, aztán ennyivel el volt intézve, de ezért is értékelődnek fel az olyan színházi estek, mint mondjuk a kortársas lesz, ugye, az Átriumban április 30-án 19 órakor, mert így pont ezekkel találkoznak azok is, akik a mai napig nem tudják hova tenni, hogy X, Y, vagy hova tartoznak ők. Meg hát ezeket a boomer kifejezéseket, tehát hogy ezeket azért meló megtanulni.
0: Igen, igen.
1: De azt is látom, hogy aki meg nem tanulja meg, az lemarad, mert nem fogja érteni, hogy mindenhonnan ez ömlik.
0: Valóban, de végeztem egy kutatást fiatalokon, és ők azt nyilatkozták fókuszcsoportos interjúkban, hogy nem várják el, hogy ismerjük az ő szlengjeiket, mert szinte néha ez követhetetlen. Sőt, hogyha esetleg használjuk, az visszatetsző, mert ők azt várják az idősebbektől.
1: Ne úgy beszélnek.
0: Igen, hogy legyenek önazonosak, és olyan dolgokat tanítsanak meg, ami az ő kortárs csoportaik között nincs meg. Viszont a nyitottságot azt elvárják, és ebben a darabban is az egyik nagyon fontos cél, hogy ezt megnyissa. És a művészet kiválóan alkalmas arra, hogy egészen más rétegekbe hatoljon be az emberben, abszolút, mint a puszta információ. Tehát a gondolkodásmódunkat is át tudja alakítani akár egy-egy ilyen jelenet. A meta üzenetek is a darabban meg tudnak bennünket szólítani.
1: Hol találjuk meg a könyvet?
0: A könyvesboltokban megkapható a könyv, illetve online is meg lehet rendelni. Van e-könyv változata is.
1: Na, akkor egyszerűbb.
0: Igen, tehát e-könyvben is, még hangos könyvben is a voice.hu-n el lehet
1: pláne,
0: érni.
1: Pláne. Jó, és téged hol érünk el?
0: Engem el lehet érni a honlapomon. Egy picit nehéz a neve, angol nyelvű neve van, angolul is tartok tréningeket, generationdilemmas.com, de van egy blogom, amit már több mint 10 éve írok, panpeterstop.blog.hu.
1: Okay.
0: A szuper. Felnőtté válás a központi kérdése, de nagyon sok, igen, nagyon sok generációs problémával foglalkozom. Elindítottam egy podcast beszélgetést, az a címe, hogy a Zén időm, Z-generációról Z-generációnak, tehát itt is megtalálnak és hasznos anyagokat találnak a hallgatók, illetve a közösségi médián is ott vagyok, van hivatalos Facebook oldalam, ott is megosztok hasznos információkat.
1: Na hát akkor találkozunk legközelebb, és várlak vissza.
0: Köszönöm szépen.
1: Jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, de nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, Berecki Enikővel beszélgetem, generáció kutatóval, keressék, szeressék és kövessék őt. Most tőle elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csigó Katalinnak és Berecki Enikőnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vezetékes víz felhasználásának mérséklésére kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. Visszafogott maradt az albérletek drágulása júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomatékos arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletek továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már ma lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak majd a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. A külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Nem mindennapi önkéntesek csatlakoztak idén a Sziget csapatához. Néhány 60 év feletti ember hónapokkal ezelőtt egy kézzel írott levélben jelezte Gerendai Károlynak, a fesztivál alapítójának, hogy szívesen vállalnának önkéntes munkát a Szigeten, és azt is hozzátették, hogy palacsintát is jól sütnek. A levelet a Kádár étteremben hagyták, a Sziget önkéntes központja pedig felvette velük a kapcsolatot. A történet csütörtökön folytatódott, amikor három néni és egy bácsi munkába állt, és több száz palacsintát sütött a fesztivál munkatársainak. A csapat egyébként már korábban is vállalt önkéntes feladatokat. Augusztus 19-én különleges programmal várják a természet és a csillagos ég szerelmeseit Visegrádon. A résztvevők a városi tűzijáték után vezetett körtúrán fedezhetik fel az erdő csendes világát. A program keretében megismerhetjük a nyári égbolt csillagképeit és jelenségeit, valamint távcsövön keresztül megfigyelhetünk néhány különleges objektumot is. A 6 kilométeres túra könnyű nehézségi fokozatú kezdők és családok számára is teljesíthető.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint, miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés-Vármegyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat tökörig közlekedik. Sziget-Szent Miklóst a továbbra is a Csepeli-Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították. Ingyenes komposztáló keretekre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főttételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. Hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az ürön pollen koncentrációja országosan szintén a közepes tartományban alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint, miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés-Vár megyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Sziget-Szentmiklósra továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították. Ingyenes komposztáló keretekre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főttételt, húst, halat, csontot, üveget.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A kertben felhasználható anyag keletkezik. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabwe,

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomatékosan arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már ma lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak majd a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. A külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Nem mindennapi önkéntesek csatlakoztak idén a Sziget csapatához. Néhány 60 év feletti ember hónapokkal ezelőtt egy kézzel írott levélben jelezte Gerendai Károlynak, a fesztivál alapítójának, hogy szívesen vállalnának önkéntes munkát a Szigeten, és azt is hozzátették, hogy palacsintát is jól sütnek. A levelet a Kádár étteremben hagyták, a Sziget önkéntes központja pedig felvette velük a kapcsolatot. A történet csütörtökön folytatódott, amikor 3 néni és egy bácsi munkába állt, és több száz palacsintát sütött a fesztivál munkatársainak. A csapat egyébként már korábban is vállalt önkéntes feladatokat. Augusztus 19-én különleges programmal várják a természet és a csillagos ég szerelmeseit Visegrádon. A résztvevők a városi tűzijáték után vezetett körtúrán fedezhetik fel az erdő csendes világát. A program keretében megismerhetjük a nyári égbolt csillagképeit és jelenségeit, valamint távcsövön keresztül megfigyelhetünk néhány különleges objektumot is. A 6 kilométeres túra könnyű nehézségi fokozatú kezdők és családok számára is teljesíthető.
1: Utat mindenkinek és vezessenek óvatosan. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kikanyarodni, a 22-es, a 22-a és a 222-es járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. A negyedik kerületben a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. A Kőbánya úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot kifelé, csak a belső sáv járható, mert így javítják a gázvezetéket. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készüljenek a Ferenc körút és a Haller utca között. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvégét a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Orsi és a Lemenye Nap, ezt a már is az ébredés mellé. Tartsanak velem és ébredezzünk együtt. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Székrálok mai adása. Mirus Budapesten lakik, és a 9. kerületi Bakástér Énekzenei Iskola tanulója. Evra is a fővárosban él, de ő a 6. kerületi Derkovics Gyula Általános Iskolába jár. Ők a ma reggeli vendégeink.
1: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvenő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető,

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, és Ortutai Dóri a másik műsorvezető. Szia Dóri!
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus hölgy vendégünk, Mírus és Evra.
2: Sziasztok!
0: Hú, de egyszerre ment! Jaj, de jó! Milyen a nyári szünet? Azt várja egy diák, egy tanuló legjobban az egész évbe?
2: Múltkor, vagyis hát ezt suliban szoktunk, így az egész osztály görkorizik, és akkor így anya mondta, hogy hú, milyen jól lehoztuk ezt az évet is, erre másnap otthon felejtettük a görkorizikot.
1: Jól lehoztátok.
0: Miért ilyen hosszú egy iskolai tanév? Nem lehetne fordítva, hogy 2 hónap legyen a tanulás, és 9 hónap a suli? Vagy bocsánat, a szünet?
2: Örülnék neki.
3: Én is. Nem kéne annyit tanulni.
0: Nagyon le vagytok terhelve?
2: Hát így évvégére nekem azért kicsit sok volt, de a negyedik azt mondta anya, hogy még durvább lesz, de...
4: Ja, most kicsit fáradt is vagy, mi az oka ennek?
2: Hát az egyik osztálytársamnál ott aludtam rá, Helnél.
0: Ó, Récsinél voltál?
2: Igen, és 12-kor feküdtünk le.
0: Úristen!
4: Nem délben, éjszaka.
0: Ezt kisípoljuk.
2: Éjszaka, és nagyon-nagyon korán keltünk fel, tehát tényleg 6 órakor, de este még arról beszéltünk, hogy kikibe szerelmes, egy kicsit elfárasztott ez is, de...
4: Jó.
0: És kikibe szerelmes?
4: Mindenki másba, nem?
2: Én senkibe. Mindenki másba.
4: Mindenki másba.
2: Igen.
0: Jól van, akkor jó. Nem lesz
4: ez
0: vita.
4: A diplomatikus válasz.
0: Te még másodikos vagy, Evra, ugye?
2: Igen. Én még másodikos vagyok, és már túl sok volt a fejtágítás. Túl sok minden van a fejembe. És nem tudom megjegyezni, és fejtágítás.
0: Hogyha ti állíthatnátok össze a tantervet, akkor hogy nézne ki mondjuk egy napotok a suliba? Tehát bementek reggel 8-kor, mivel kezdjünk matekkal?
2: Tesi
0: legyen?
2: Tesi, udvari szünet, rajz,
0: rajz,
2: technika, környezetismeret, aztán...
4: De még ha lehetne valami vicces tárgyat berakni, mi lenne az?
2: Akkor állatok megszelídítésére.
0: De jó!
2: Vagy bohócóra.
0: Bohócóra.
2: Vagy bármi más különleges, mondjuk egy ugyanilyen podcastóra,
0: amikor podcastóra
2: lesz, csináljuk.
0: Ez milyen jó ötlet,
2: és az egész osztály tudna beszélni a mikrofonba, arra az, arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ki mit mondana.
0: Ez nagyon-nagyon
2: jó.
0: Jó ötlet, ezt valahogy megpróbáljuk megcsinálni. Aj, milyen tippet adtatok? Olyan tippet, mint amit én szoktam a Dórinak adni, hogy hé, Dóri, keresd már egy jó kis színes hírt, amit a Székreállokba fölolvasol, mi pedig beszélünk róla. Nem csak azért, mert te vagy a Sláger FM-nek a hírolvasó szerkesztője, hanem azért, mert a srácok, a gyerekek, a lányok, a fiúk, mindenki szeret.
4: Egy apró béka villámgyorsan az internet sztárja lett, egy ilyen nagyon icipici béka, mert a videókon úgy tűnik, mintha állandóan mosolyogna. Egy ilyen kis vidám arcú kis kétéltűről van most szó, és ezt ő pörög, az ő videója pörög az interneten. Nagyon sokan kommentelik, nagyon sokan írnak, nagyon sokan lájkolják, és sokak szerint ő a világ legboldogabb békája, mert mindig mosolyog, úgy néz ki, mintha így tényleg, mint a mindig boldog.
2: Mint egy boldog kisgyerek, amikor cukorkát kap, vagy nyalókát.
4: Igen. El tudjátok képzelni ezt a kis békát, hogy néz ki?
2: Igen.
4: Cuki.
0: Milyen lehet békaként internetsztárnak lenni?
2: Szerintem fura, mert nem is tudja, hogy ő az internet sztárja.
0: Igen.
2: Vagy esetleg a gazdája mutat neki valamit, így, tessék, ez te vagy. Ez meg kicsoda. Én most annak örülök a legjobban, hogy voltunk egy kis állatkereskedésben, és ugyanilyen nagyon pici békák voltak, és hogyha már ennél vagyunk, akkor most kaptam egy teknőst, és úgy hívják, hogy Pille.
0: Pille! És milyen ékszer teknős?
2: Nem, görög.
0: Görög teknős, hú, az nagyra nő, mert...
2: Azóta voltunk Műrűségnál, és megnéztük, és nagyon cuki.
0: Nagyon aranyos.
4: Mi a különbség az ékszer teknős és a mit mondtál, amik?
0: Görög.
4: Görög nem jutott eszembe. Mi a különbség köztük?
2: Hát az egyik talán kisebbre nő meg. A görög teknős már körülbelül egy ilyen tenyérnyire. Uh-huh. Az ékszer teknős, nem tudom, egy fél tenyérnyire. Nem tudom igazából, én a dalman teknősöknél olvastam nagyon sokat.
0: Aha.
2: De nem vagyok benne biztos. Uh-huh. Csak találtam.
0: Egyébként ez, hogy a kis béka az internet sztárja, ti szeretnétek az internet sztárjai lenni?
2: Nem tudom.
0: Veszélyes lehet?
2: Én nem akarnám, hogy a nyakamba jöjjenek, hogy úristen, te vagy az, te vagy
1: az. Meg lehet, hogy az internet sztárja lennék, akkor lennének olyan emberek, akik mondjuk átszerkesztenének videókat, ilyen teljesen bugyuta.
0: Aha.
1: Vagy mondjuk mémeket csinálnának belőle.
0: Ilyen fék, vagy ilyen mesterséges intelligenciával átszerkesztik az arcodat, és amikor, vagy az egész megnyilatkozásodat, és akkor ilyen butának tűnnél.
4: Igen. Meghamisítják a valóságot.
1: Meg az is lehet, hogy egy pillanatra is rosszul mozdulsz, és abból már egy mémet is tudnak csinálni.
0: Igen.
5: Mindjárt folytatódik a Szikrálok majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: minden rendben. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Székrálok mai adása. Mirus Budapesten lakik, és a 9. kerületi Bakástér Énekzene Általános Iskola tanulója. Evra is a fővárosban él, de ő a 6. kerületi Derkovics Gyula Általános Iskolába jár. Ők a ma reggeli vendégeink.
1: Rossz, hogyha mém lesz belőled? Az olyan ma a mém, mint régen a csúfolódás?
2: Szerintem igen, mert hogy ilyen... Nem tudom, az egyik barátnőm az így látott a YouTube-on egy ilyen nagyon szörnyű videót. Valami cicának kiesett a szemgolyója.
1: Micsoda?
3: Hát ez nem igaz.
2: És így azóta, így mióta látta azt a videót, azt hiszem kineziológushoz jár.
1: Úristen!
2: Teljesen sok.
3: Hát csak azt kellene ilyenkor mondani neki, mondjuk te, mint barátnak, hogy hát ilyen nem is létezik. Hát ez biztos valami, hát átalakított valami.
2: Én mondtam neki. Igen. És én már egyszer megkértem, hogy mondjam el, és mikor elmondta, akkor, mert ugye az elején nem akarsz elmondani, de mikor elmondta, akkor azt mondta, hogy jobb is volt így, hogy elmondja, mert legalább van egy ember, akinek kiengedheti az érzelmeit.
1: Nektek van olyan ember, akinek kiengedhetitek az érzelmeiteket, hogyha valami gondod van, vagy nyomaszt valami?
2: Nekem a barátaim, azoknak, meg a szüleimnek, meg a tesóim.
4: De én leginkább a szüleim, meg az Evrának, akiben megbízhatok, mert van rengeteg kedves osztálytársam, de valahogy nem érzem azt a biztonságot, hogy elmondják a titkaimat, hát... Azt nem nagyon szeretném, mert az egész iskola mondjuk erről fog beszélni, mert valaki kikotyogja, ő elmondja valaki másnak, ő másnak, és tovább adódik ez a
2: titka. És lehet, hogy valaki meg egy plecskát csinál a végén. Aha.
4: Igen, meg lehet, hogy másképp meséli el a történetet, aha, valamit sokkal gázabban.
3: Nagyon nehéz majd megvédeni, igen, magad mondjuk egy iskola előtt, elég csak egy bizalmas, akkor meg a szülők, és akkor meg is, igen, vagyunk. Igen.
1: Egyébként különbséget tudtok tenni olyan videók között, ami mesterségesen van előállítva, vagy ami igazi?
2: Hát igen.
1: Nehéz nekem.
4: Azért, mert például úgy tudsz megkülönböztetni egy AI videót egy normális videótól, hogy megnézed, hogy hány újjuk van, mert lehet, hogy 5 helyett 4 van, vagy 6.
3: De van olyan ember, akinek annyi van.
2: Igen, van egy 6 újjú csinál.
3: Igen, igen.
1: Adi Endrének is, a híres költőnek is 6 újja volt. Igen. 6 új.
3: Igen. Na mindegy. Táltosok. Persze. Csak hogy ha már sok 6 újjú van, meg 2 újjú, akkor ott már tényleg el kell gondolkodni, hogy igaz-e, igazad van.
2: Mert én meg onnan szoktam megkülönböztetni, hogyha mondjuk van egy kép, amit mesterséges intelligenciával csináltak, akkor mondjuk a kanyarok a fotó szélében, azok úgy lehet, hogy így el vannak masztírozva, és így nincsenek teljesen megcsinálva, mint hogy mondjuk, ha van egy ház, lehet, hogy annak az ablaka nem körformájú vagy négyzet alakú, hanem mit tudom én, egy félkör alakú.
1: Aha.
3: Sokan esnek ebbe a hibába egyébként manapság, hogy sokan a fotójukat, mikor kirakják mondjuk az Instagramra, vagy TikTokra, vagy Facebookra, annyira eltorzítják, annyi sok filtert raknak rá, amit te is mondtál, hogy annyira betorzítja mondjuk, hogy a lába így bekanyarodik, csak arra figyel, hogy szép karcsú legyen a dereka, meg szép arca legyen, közben meg a lábát is ugyanúgy eltorzítja ez a filter. Aztán igazad van, úgy néz ki, mint egy bohóc.
4: Meg hogyha mondjuk a nap is rá süt, akkor az árnyék.
3: Egy pontosan.
1: Igen.
3: Az sem mindegy.
4: Hogyha nem látod, akkor az is lehet.
1: Hát észnél kell lenni. Például népdalokat ilyen mesterséges intelligenciával elő lehet állítani, vagy sokkal értékesebb az, hogyha te magad énekled el?
2: Szerintem sokkal értékesebb, mert hogyha valamit mesterséges intelligenciával csinálnak, mondjuk, hogyha valaki énekel, mondjuk lehet, hogy elharapja a szavak végét.
1: Aha!
2: Meg van csinálva a mesterséges intelligenciával.
1: De Evra, te most voltál népi dal versenyen?
2: Vizsgán.
1: Elénekled, ami a vizsgád volt, hogyha szépen megkérünk? Ha van kedved?
2: Mindhármat, vagy csak az egyiket?
1: Szerintem most az egyiket, ha legközelebb jössz a másikat, ha még egyszer, akkor a harmadikat.
2: Jó.

0: Júj!
1: Hát
0: fantasztikus vagy.
1: Hát,
0: és ez csak a vizsga volt, nem is verseny.
1: Hát nem.
0: De hogyha verseny lenne, nálunk biztos te nyernél.
2: Mindjárt folytatódik a Szikrálók majadása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A mai napon is folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Most nagyjából 8 és 19 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig majd 31 és 36 fokot mutatnak a hőmérők. Utat mindenkinek és vezessenek óvatosan. A második kerületben, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kikanyarodni, a 22-es, a 22-es és a 222-es járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. A negyedik kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. A Kőbánya úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot kifelé, csak a belső sáv járható, mert így javítják a gázvezetéket. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készüljenek a Ferenc körút és a Haller utca között. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Székrállók mai adása. Mirus Budapesten lakik, és a 9. kerületi Bakástér Énekzene Általános Iskola tanulója. Evra is a fővárosban él, de ő a 6. kerületi Derkovics Gyula Általános Iskolába jár. Ők a ma reggeli vendégeink.
1: Te is tudsz valami dalt, Mirus? Szoktál énekelni?
2: Hát, nagyon népdalokat nem, de...
1: De Valmár számokat tudsz.
2: Az nálam mindig meg fog maradni. De most hát nem is a Valmár számok felé nyúlok inkább, hanem próbálok más zenéket is megtalálni, mert nem is tudom, rengeteg olyan szám van, ami jobban tetszik, mint a Valmár.
1: Ne hülyéskedj, én azt hittem, hogy te örök Valmár fan leszel.
3: Valmár. Picit nyitni kell a piacon, nem? Több fele kell nézelődni. Na most mi az újdonság neked? Vagy mi az, ami megy még? Mm. Csak én is hadd tudjam, hogy mi majd átkeresek a Spotify-on.
2: Kukanap mondjuk.
3: Az mi?
1: Kukanap, hát az belga. Az belga.
2: Mert kedezzét a szomszéd húzogat.
1: Kukanap, kukanap.
2: Az egyik osztálytársa mutatta ezt a dalt.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Hát ez egy belga szám. Az új albumukon.
3: Tényleg?
1: Hát egy ilyen fél éve, tavaly nyáron jelent meg. Na jól van, hát fantasztikus, amikről beszélgettünk eddig, és amiről eddig fogunk. Nem tudom, hogyha választani kellene, hogy a népdal, vagy ezek a mai slágerek, Evra, te mit választanál?
2: Hát nem tudom, mert hát nagyon szeretem az ilyen rapperősebb dalokat, meg a rockokat is, azért szeretem. De szeretem a népdalt is, mert meg közben azt tanulok énekelni, és hát elég jó vagyok benne.

0: nekem, hogy azért vannak ilyen nevek a dalokban, vagy hát ilyen régiesebb nevek, mert ugye régen ezek a nevek voltak, és akkor még mondjuk nem volt olyan név, hogy Evra.
1: És Mírus.
2: Igen. Igen, de mégis olyan jó, nem, Mírus, hallgatni ilyeneket, tehát hirtelen abba a korba vissza.
3: Mint a Hogyan tudnék élni nélküle.
2: Hogyan?
0: Ó, az nagyon jó.
2: Az a régi dal?
0: Nem, az hát egy
3: Damien Ferenc írta a dalokat, és úgy tették bele, Hogyan tudnék élni nélküledbe. Hát maga a történet, anya azt mondta, hogy őt is visszarepíti az 1900-as évekbe, mert a film maga 1993 és 1994-ben játszott.
2: Aha. Mi lehetett 1993-ban szerintetek? Akkor még voltak dinoszauruszok? Már akkor nem. Nem volt annyira régen. És akkor miért kedvenc filmed neked ez a Hogyan tudnék élni nélküle?
0: Hát egyértelmű, benne van Marics
1: Peti. Egyértelmű.
2: Ő a sztár. Hát ő a favorit.
0: Mirusnál a...
2: Mirusnál, hát az igen. Igen.
3: Meg nagyon szeretem még a Márkus Lucát. Ő miatta is nézem.
2: És a Franciskát, a Törőcsik Franciskát?
3: Őt is imádom, tőle libabőrös leszek. Nem tudom, én is színész szeretnék lenni, és nekem a Franciska példaképem valahol, meg a Marilyn Monroe.
2: Ő ketten. Oh. Nagyon jó.
0: De hogy színész akarsz lenni, akkor azt is be kell vállalni, hogy mondjuk egy szerepért teljesen lefogysz, vagy egy szerepért teljesen meghízol.
2: Igen. Vagy hogy csókolóznod kell valakivel.
0: Igen.
2: Azért az durva.
0: Igen.
2: Mondjuk hát a Marics Petivel.
1: Készen állok. De érdekes.
3: Én népmesékben szoktam látni, de színházban egyszer az osztály alá mentünk megnézni egy népmesét, és ott oda tették így a kezéket, és nem
2: látszódott.
3: Igen, pedig nem csináltak semmit, csak így hajoltak.
0: Szerintem mostanában úgy is szoktak csókolózni a filmekben, hogy csak összeérintik a szájukat, és nem csókolózni.
2: Nem csókolózni.
1: Csak oda teszik.
0: Igen.
2: Na jól van, meddig eljutottunk a színészettől, a népdaltól, a csókon át, egészen addig, hogy a Dóri a kvíz kérdéseket fogja föltenni.
1: Mennyi 9x9?
0: Juhú!
2: 36. Hogy?
1: Nem tudom.
3: 9x9.
2: 9 az 36.
1: Mi van?
3: 9x9.
2: 9 az 36, nem?
0: 6x6 az 30, az is 9x9 az 81, mert 90-ből 9 az 81.
2: De most ez tényleg?
0: 4x9 az 36.
2: Igen.
0: Meg 6x6 az 36.
2: 6x6. De várjatok, ugyanúgy néz ki a szám, csak fordítva van, tehát a 6-os meg a 9-es, akkor annak ugyanannak kell lenni. Ha 6x6 36, akkor megfordítva a 6-os az 9-es, tehát akkor 9x9-nek is 36-nak kell lenni, vagy nem?
0: Nem.
2: Már nem tudom.
3: De várjatok, ezt úgy is lehet nézni, hogy 9x9-et hozzáadsz a 9-hez, akkor
2: az 18.
3: Igen, még egyszer 9-et, 27. Még egyszer 9-et,
2: 36.
3: Még egyszer 9-et?
2: 36.
3: Még egyszer 9-et? Nem 36.
1: Nem, 36, meg 9.
2: Ja, igen.
3: 45?
2: 45.
3: Aztán 54. 54. Meg van fordítva.
1: Igen.
2: Ja, igen. Jól van. Nem értettem. Evra, te értetted?
0: Igen.
2: Jó, hát mert ti okosak vagytok. Nektek nagyon könnyű, fontos a matematika az életbe.
0: Sajnos, igen.
4: Mindjárt folytatódik a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! Yeah!

0: kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Székrállók mai adása. Mirus Budapesten lakik, és a 9. kerületi Bakástér Énekzene Általános Iskola tanulója. Evra is a fővárosban él, de ő a 6. kerületi Derkovics Gyula Általános Iskolába jár. Ők a ma reggeli vendégeink.
1: Következő kérdés.
2: Írta a Kis Herceg című műve.
3: Antandoan. Nem tudom ki.
1: De.
2: Jól mondta, jó.
3: Antandoan de San Expoir.
1: Exeperi. Jaj, de jó!
3: Nem tudom,
1: de hogy nem!
3: Mert a suliba franciát tanulunk, és állandóan francia órán ezt próbálgatom kimondani, de nekünk a könyv is, nekem három fajtában van meg a Kis Herceg, és hogyha minden nap háromszor nem próbálom meg kimondani az író nevét, akkor de egyszerűen úgy sem tudom kimondani.
1: Egyszer úgy fogsz fölébredni, hogy így kimondtam.
3: Én kimondtam.
1: Evra, te olvastad már a Kis Herceget? Még nem, szerintem.
3: Valahogy olyan ismerősen seng, de szerintem még nem.
1: Lehet, hogy jövőre fogod, vagy Mirus odaadja neked kölcsön a könyvet, az
3: egyiket.
1: Nekem
3: van meg egy nagyba, egy közepesbe és egy kicsibe. Mi, amit most olvasunk, az most a Harry Potter könyvben.
1: Hát ez nagyon jó.
3: Az nagyon izgi, és ugye a suliban van egy könyvtár, és onnan kivettem már az elsőt, azt visszavittem, és aztán a másodikat, és már azt is kiolvastam. És ugye a nyári szünetben nem maradhat nálad könyv.
1: Hmm. Igen, ezt hallottam, ez most is olyan még, hogy nem maradhat nálad, vissza
3: hát
1: kell vinni?
3: Nem, mert hogyha mondjuk nyári szünetben elveszíted, akkor meg neked kell újat venni.
4: Jó, de hát a tavasszal is el tudod veszíteni.
1: Ez igen.
3: Egy... Meg télen is.
4: Meg télen is. Tehát,
1: hát ősszel télen is. Akkor... Télen kevésbé.
3: Csak nem tudom. Tudom, hogy mindig el tudod veszíteni. Egy nap alatt is el tudod veszíteni. Csak hogy így valahogy nem lehet a nyári szünetre, hogy nálad maradjon.
4: Pedig ezért... sokkal több időd lenne olvasni.
3: Igen. És ezért a harmadik rész már nem tudtuk elkezdeni, szóval azt majd újra szeptemberben.
1: Jaj, de jó lesz. Várod már, mi van a harmadik részbe?
3: Igen.
1: Akkor nem spoilerezünk. Dóri, az utolsó kérdés.
4: Mi volt a várak fő célja? Vár, mondjuk az Egri vár.
1: Hát, hogy várjon, nem? Tehát, hogy amíg én az iskolában vagyok, ő vár.
4: Vagy ezt a visegrádi vár, vagy bármelyik.
3: Itt is van valami vár.
1: Budai.
4: Itt van a vár.
1: Budai vár.
4: Mi volt a fő célja? Mondjuk, hogy szórakozzanak benne az emberek?
3: Nem,
4: vagy, vagy vásároljanak?
3: A várakban régen szerintem ilyen királyok laktak. Uh-huh. Nem tudom, és most már csak ilyen régi cuccok vannak benne szerintem, hogy lehet egy várba régen királyok éltek, de most már szerintem csak ilyen régi dolgokból csinálnak kiállításokat. Uh-huh.
4: És korábban akkor mi lehetett a céljuk? Hogyha királyok laktak benne, akkor mi célt szolgált? Ők bent voltak, kívül meg mondjuk jött egy hadsereg, támadta őket, akkor a vár mit szolgált?
3: Védte a királyokat, volt várfal, és az védte az ellenségtől.
4: Jó mondták.
5: Én kiskoromban nem tudtam megkülönböztetni a parlamentet a vártól.
4: Hát most se tudja. Jó, most már.
5: Mert kiskoromban azt hittem, hogy a parlamentben hercegnők laknak. És kérdeztem anyát, 4 éves láttam, és megkérdeztem anyát, anya, ebben királylányok van.
4: De szép a parlament, nem?
5: Igen, azért, nagyon szép.
3: Én is azt hiszem,
1: te is?
3: Hogy a parlamentben.
5: Anya.
1: De kik laknak akkor a parlamentben most?
5: Hát régebben Orbán Viktor volt benne, most meg Magyar Péter.
1: Igen? De ez az egészben benne van? Benne volt? Ő volt ugye egyedül, járkált benne?
3: Nem, az hát szerintem az is régen egy ilyen várszerűség volt, csak most már az is egy ilyen politikai épület lett.
1: Aha.
4: Törvényhozás háza. Igen, ott születnek a nagy dolgok. Igen.
1: Hát remélem az a nagy dolog is ott születik majd meg, a választás, meg az is, hogy a mi műsorunk is menjen tovább, minél többet találkozzunk itt veletek. Most el kell köszönni sajnos, ne haragudjatok, hogy ilyen rövid a műsor. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője. Műsorvezető társam Ortutai Dóri volt.
4: Sziasztok!
1: És a két csodálatos csodálatos, fantasztikus vendégem Mírus és Evra. Sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanged, ha megborzod a csontvenő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy

0: mindjárt folytatódik a Szikrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!
1: Ez a Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncert sorozata. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Idén 210 helyszínen, összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Megfékezték a Tapolca diszeli város részében, a Rózsadom térségében kedden délután keletkezett tüzet. A legmagasabb 5-ös kiemelt riasztási fokozatú tűz 30-40 hektáron pusztított, és lakóházakat is veszélyeztetett. Az oltásban több mint 105 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint más segítők vettek részt. A lángok gyors terjedéséhez az elmúlt időszak szárassága is hozzájárult. A tűzoltók körülhatárolták a területet, majd felszámolták az izzó gócokat és a kisebb lánggal égő részeket. Az utómunkálatokat órákon át végezték, hogy kizárják a visszagyulladás veszélyét. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Balatonalmádiban a Városháza Sunset rendezvény miatt. A Pannonia Művelődési Központ nagy parkolójának egy részét és több környező útszakaszt péntek reggel 6 órától vasárnap délelőtt 10-ig lezárják. Az érintett területen maradt járműveket elszállíthatják, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg, hogy hova parkolnak. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. A programhoz a Tési Bakonyvirágai népdalkör műsora és a Pápai Kékfestő Múzeum mesterség bemutatója is kapcsolódik. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazzt, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak. A koncerteknek erdei források, rétek, múzeumok, kastélyok és arborétumok adnak otthont. Több zenei programhoz vezetett túra is kapcsolódik. Megkezdte felkészülését a 2026-27-es idényre a Veszt felnőtt női röplabda csapata. A veszprémi együttes szinte teljes kerettel vágott neki a közös munkának, amelynek első szakaszában a megfelelő fizikai alapok megteremtése áll a középpontban. A játékosok Edvi László erőléti edző irányításával elsősorban az állóképesség és a regenerációs képesség fejlesztésén dolgoznak. Edvi László szerint a sportolók hozzáállása kiváló, mindenki motiváltan kezdte meg a munkát. A Veszt célja, hogy megfelelő fizikai állapotban kezdhesse meg az extraliga küzdelmeit.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Józat mindenkinek és vezessenek óvatosan. A második kerületben a Budakeszi úton a Városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kikanyarodni, a 22-es, a 22-es és a 222-es járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. A negyedik kerületben a Fóti úton a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé, az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. A Kőbánya úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot kifelé, csak a belső sáv járható, mert így javítják a gázvezetéket. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készüljenek a Ferenc körút és a Haller utca között. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra után pár perccel indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Sáki Attila, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz Ed Sheeran, Young Kamrad, elsőként pedig Avicii, a telep szalmár is a Hey Brother. Jó reggelt, és ébredezzünk együtt.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok a készletereig. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készletereig fogadják, az eszközök átvitelihez 2 évre szóló használati megállapodás kell majd kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik, úgyhogy ez jó hír a kőbányai lakosok számára. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Eddie Grant és az I Don't Wanna Dance, ez szamár is

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig 7:30 lesz, majd szétnézzünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Benzombón aktuális slágerével folytatjuk a reggelt. Az énekes egyébként középiskolás koráig gyakorlatilag azt sem tudta magáról, hogy énekes. Miugró volt, vagy barátja kérte meg, hogy énekeljen egy iskolai versenyen, néhány évvel később pedig már a Beautiful Things-el járta a világot. A miugró múltja azért megmaradt, innen jönnek a koncertjén a híres Szaltó. Úgyhogy Benzombón aktuális slágeremény gyárt itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! A mai napon is folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Most nagyjából 8 és 19 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig majd 31 és 36 fokot mutatnak a hőmérők. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A második kerületben, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kikanyarodni, a 22-es, a 22 és a 222-es járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. A negyedik kerületben, a Fóti úton, a Váci út felé, a Zombori utca után, illetve a 15. kerületben, a Nyírpalota úton befelé, az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. A Kőbánya úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot kifelé, csak a belső sáv járható, mert így javítják a gázvezetéket. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készüljenek a Ferenc körút és a Haller utca között. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, Hooligans és a Félember pedig jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Felmérik a gyermekvédelmi rendszer bejelentési csatornáinak működését. Lezárják Veszprémben a Buhim utca egy szakaszát hétfőtől. Szombatig tart a nyári Margó Irodalmi Fesztivál Salföldön. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáinak működését, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint azt vizsgálják, hogy a bejelentések milyen utat járnak be, hol akadhatnak el, és kapnak-e visszajelzést a jelzéstévők. Az egyeztetésbe több szakmai szervezetet, köztük az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az áldozatsegítő központokat és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt is bevonták. A monitoring célja nem egy új központi bejelentő felület létrehozása, hanem a meglévő rendszer feltérképezése és javítása. A miniszter szerint úgy kell összekapcsolni a jelenlegi szolgáltatásokat, hogy egyetlen segítségkérésre tűnhessen el a rendszerben. Augusztus 17-e és 31-e között lezárják a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, Szabadság tér és Tököli utca közötti szakaszát. A korlátozásra a Rákóczi Ferenc utca 6-os szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigetelési munkái miatt van szükség. Az érintett szakaszon állványozási munkákat is végeznek. Kérik az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalmi rendre figyelve lehetőség szerint más útvonalat válasszanak. Nincs szemmel látható algatömeg a Balatonban, az algák mennyisége azonban tovább növekedett az elmúlt hetekben, közölte a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A legmagasabb algakoncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt a Szigligeti és a Szemesi medence követte. A kutatók szerint az algák nem a felszínen gyűlnek össze, hanem többnyire egyenletesen oszlanak el a vízben, ezért tömegük a strandolók számára nem feltétlenül észlelhető. Az alga biomassza a Balaton keleti részén jóval alacsonyabb, nyugat felé haladva viszont fokozatosan emelkedik. A Keszthelyi medencében fürdőzőknek elővigyázatosságból azt javasolják, hogy strandolás után zuhanyozzanak le. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. Szombat estig tart a nyári Margó Irodalmi Fesztivál a Salföldi Bányakertben, ahol irodalmi programokkal, koncertekkel és közösségi eseményekkel várják a közönséget. A rendezvényen fellép mások mellett Beck Zoltán és Grecsó Krisztián, Lovasi András, valamint az Anima Sound System. Színpadra lép Kemény Zsófi és a Margó díjas Fehér Boldizsár is. Az irodalmi beszélgetéseken Hályi János, Tompa Andrea, Fábián Tamás és Tóth Marcsi találkozik az olvasókkal. A fesztivál középpontjában az írók, könyvek és dalszövegek állnak. A programokat meseterápia, irodalomterápia, vezetett kerékpártúrák és gyermekfoglalkozások egészítik ki. A szervezők a Káli medence kulturális és természeti értékeinek felfedezésére is ösztönzik a látogatókat. A fokozott tűzveszély miatt elhalasztják a hétvégére tervezett Hungarian Baja tereprali versenyt Várpalotán. A szervezők a város külterületén és környékén szerdán pusztító súlyos tüzek miatt hozták meg a döntést. A lángok több száz hektárnyi füves és fás területet érintettek, és épületekre is átterjedtek. A rendkívüli hőség és a hónapok óta tartó csapadékhiány miatt a térség továbbra is fokozottan tűzveszélyes. A szervezők szerint a verseny megrendezése újabb tűzesetek kialakulásának kockázatával járna. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az emberi élet, a biztonság és a természet védelme minden más szempontot megelőz. A Hungarian Baja új időpontjáról később adnak tájékoztatást.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, illetve a Combor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota, Herdőkerülő utca és a Gobacsi út határút között utazhatnak. A mai napon 8 órától egészen 14 óráig nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra számoljanak a 13. kerületben a Béke utcában a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt. Sávlezárásra készüljenek majd napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közműjavítása miatt, a Fogarasi úton befelé a Kerepesi úttól kifelé, valamint az Albert Irsay úton a Kerepesi út előtt. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Továbbá vasárnaptól szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban Csák Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd nálunk Miles Smith, jön még majd Nagy Bogi, elsőként pedig Teddy Sims és a Mr. Noitól, szóval tartsanak velem ebben az órában is. Jó reggelt!
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Bíbor Fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett Magyarország tortája versenyre, amelyet idén a Magyar Cukrászipartestület hirdetett meg augusztus 20-ai ünnep alkalmából. A fővároson is egyébként megkóstolhatják majd az ország tortáját. A rögös túró és a tejföl tematikájú megméretetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér tortája lett. Tejfölös múz, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete libizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád Kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas músszal készült. Nagyon-nagyon jól hangoznak, és itt a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvényen majd, tehát a Magyar Ízek utcájában is megkóstolhatják. A Sláger FM-en most jönnek a legnagyobb slágerek, változatosan Billy Ocean slágerével folytatjuk már is most.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Lucky Lee és az I Follow Rivers volt az előző percekben. Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Justin Bieber és a Ghost érkezik pedig nálunk mindjárt. Az énekes világsztár pedig karrierje olyan YouTube videókkal kezdődött, amelyeket az anyukája eredetileg csak azért töltött fel, hogy a család is láthassa őt énekelni. Előtte pedig egy kanadai színház lépcsőjén utcazenélt, néhány évvel később pedig már rengeteg rajongója lett Justin Biebernek, úgyhogy mindjárt a Ghostot hallgatjuk meg itt a Slágeren. A mai napon is folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, most nagyjából 8 és 19 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig majd 31 és 36 fokot mutatnak a hőmérők. Vezessenek óvatosan, hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, illetve a Combor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota, Herdőkerülő utca és a Gobacsi út határút között utazhatnak. A mai napon 8 órától egészen 14 óráig nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra számoljanak a 13. kerületben a Béke utcában a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt. Sávlezárásra készüljenek majd napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közműjavítása miatt, a Fogarasi úton befelé a Kerepesi úttól kifelé, valamint az Albert Irsay úton a Kerepesi út előtt. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Továbbá vasárnaptól szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó reggelt! A Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Számítok önökre a következő órában is, Michael Jackson slágerével pedig zárjuk az órát itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesbenállás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
2: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Megfékezték a Tapolca diszeli város részében, a Rózsadom térségében kedden délután keletkezett tüzet. A legmagasabb 5-ös kiemelt riasztási fokozatú tűz 30-40 hektáron pusztított és lakóházakat is veszélyeztetett. Az oltásban több mint 105 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint más segítők vettek részt. A lángok gyors terjedéséhez az elmúlt időszak szárassága is hozzájárult. A tűzoltók körülhatárolták a területet, majd felszámolták az izzó gócokat és a kisebb lánggal égő részeket. Az utómunkálat órákon át végezték, hogy kizárják a visszagyulladás veszélyét. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Balatonalmádiban a Városháza Sunset rendezvény miatt. A Pannonia Művelődési Központ nagy parkolójának egy részét és több környező útszakaszt péntek reggel 6 órától vasárnap délelőtt 10-ig lezárják. Az érintett területen maradt járműveket elszállíthatják, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg, hogy hova parkolnak. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. A programhoz a Tési Bakonyvirágai Népdalkör műsora és a Pápai Kékfestő Múzeum mesterség bemutatója is kapcsolódik. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazzt, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak. A koncerteknek erdei források, rétek, múzeumok, kastélyok és arborétumok adnak otthont. Több zenei programhoz vezetett túra is kapcsolódik. Megkezdte felkészülését a 2026-27-es idényre a Veszt felnőtt női röplabda csapata. A veszprémi együttes szinte teljes kerettel vágott neki a közös munkának, amelynek első szakaszában a megfelelő fizikai alapok megteremtése áll a középpontban. A játékosok Edvi László erőléti edző irányításával elsősorban az állóképesség és a regenerációs képesség fejlesztésén dolgoznak. Edvi László szerint a sportolók hozzáállása kiváló, mindenki motiváltan kezdte meg a munkát. A Veszt célja, hogy megfelelő fizikai állapotban kezdhesse meg az extraliga küzdelmeit.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy-Lajos király útja, illetve a Combor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota, Herdőkerülő utca és a Gobacsi út határút között utazhatnak. A mai napon 8 órától egészen 14 óráig nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra számoljanak a 13. kerületben a Béke utcában a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt. Sávlezárásra készüljenek majd napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közműjavítása miatt a Fogarasi úton befelé a Kerepesi úttól kifelé, valamint az Albert Irsay úton a Kerepesi út előtt. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Továbbá vasárnaptól szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 9 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát. Én Csák Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. Jön majd Miley Cyrus, elsőként pedig David Guetta, Bibi Rexha és J Balvin közösen szól. Ez most nálunk a Say My Name, tartsanak velem, jó reggelt!

Jó hétvégét a Sláger FM-et hallgatják, és egy nagyon szuper kikapcsolódási tippem lenne, hiszen Székesfehérváron elkezdődött a Nemzetközi Táncfesztivál, a 31. Királyi Napok rendezvénye. Péntektől egészen augusztus 18-ig várja a közönséget. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek táncsoportok. A programon gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A fesztivál középpontja a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncertek, bemutatkozó estek és közös táncok is tartanak, mindez tehát Székesfehérváron augusztus 14 és 18-a között, a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Dr. Víres, Varra Viktor és Biga közös a Kocintó Szolmos nálunk. Hoppá!

0: Ez volt a Cardigans és a Love Fool itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó pihenés. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Már is mondom a legfontosabb közlekedési információkat még, illetve előtte szétnézünk az utakon is, majd Rosaline és a Snap érkezik itt a Slágeren mindjárt. A mai napon is folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Most nagyjából 8 és 19 fokot mérhetünk, a délutáni órákban pedig majd 31 és 36 fokot mutatnak a hőmérők. Vezessenek óvatosan. Mindkét sávban lépésben halad az M1-es autópályán a forgalom Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Szárdiget közötti szakaszon, így aki teheti, az 56-os jelű Tatabányos csomópontán térjen le a pályáról. Munkavégzés miatt az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán a 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti, az 59-es jelű 60 kelet és a 70-es gyöngyös csomópontok között válaszol másik útvonalat. Több jármű között össze az M7-es autópályán Martonvásár és Kápolnyásnyék között a Balaton felé, a 36-os kilométernél egy sávon halad jelenleg is a forgalom, itt nagyjából már 7 kilométeres a torlódás. Aki teheti, a 30-as jelű Martonvásár csomópontnál válassza a 7-es főutat. Továbbá dolgoznak az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében, a 32-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel egy sávot lezártak, a munkavégzés mögött több mint 5 kilométeres jelenleg is a torlódás. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, segítség egymást a közlekedésben.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Már délelőtt 10 óra lesz ez, volt Daft Punk és a One More Time, itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok, illetve jó hétvégét mindenkinek. Jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Én Csáky Attila vagyok, hozom most az órazárásoként a Coldplay Sláger, itt jön a BTS-szel közös My Universe, itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt a késő népletüknek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel.
8: A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Felmérik a gyermekvédelmi rendszer bejelentési csatornáinak működését. Lezárják Veszprémben a Buhim utca egy szakaszát hétfőtől. Szombatig tart a nyári Margó Irodalmi Fesztivál Salföldön. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáinak működését, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint azt vizsgálják, hogy a bejelentések milyen utat járnak be, hol akadhatnak el, és kapnak-e visszajelzést a jelzéstévők. Az egyeztetésbe több szakmai szervezetet, köztük az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az áldozatsegítő központokat és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt is bevonták. A monitoring célja nem egy új központi bejelentő felület létrehozása, hanem a meglévő rendszer feltérképezése és javítása. A miniszter szerint úgy kell összekapcsolni a jelenlegi szolgáltatásokat, hogy egyetlen segítségkérésre tűnhessen el a rendszerben. Augusztus 17-e és 31-e között lezárják a gépjármű forgalom elől a Buhim utca, Szabadság tér és Tököli utca közötti szakaszát. A korlátozásra a Rákóczi Ferenc utca 6-os szám alatti épület homlokzat felújítása és vízszigetelési munkái miatt van szükség. Az érintett szakaszon állványozási munkákat is végeznek. Kérik az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalmi rendre figyelve lehetőség szerint más útvonalat válasszanak. Nincs szemmel látható algatömeg a Balatonban, az algák mennyisége azonban tovább növekedett az elmúlt hetekben, közölte a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A legmagasabb algakoncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt a Szigligeti és a Szemesi medence követte. A kutatók szerint az algák nem a felszínen gyűlnek össze, hanem többnyire egyenletesen oszlanak el a vízben, ezért tömegük a strandolók számára nem feltétlenül észlelhető. Az alga biomassza a Balaton keleti részén jóval alacsonyabb, nyugat felé haladva viszont fokozatosan emelkedik. A Keszthelyi medencében fürdőzőknek elővigyázatosságból azt javasolják, hogy strandolás után zuhanyozzanak le. Ismét permetezik a vadgesztenyefákat Veszprém közterületein. A munkálatokat augusztus 7-e és 17-e között az időjárástól függően az éjszakai órákban végzi a VKS. A szolgáltató arra kéri a környéken élőket, hogy a permetezés idején tartsák zárva az ablakokat és számítsanak a gépek zajára. Szombat estig tart a nyári Margó Irodalmi Fesztivál a Salföldi Bányakertben, ahol irodalmi programokkal, koncertekkel és közösségi eseményekkel várják a közönséget. A rendezvényen fellép mások mellett Beck Zoltán és Grecsó Krisztián, Lovasi András, valamint az Anima Sound System. Színpadra lép Kemény Zsófi és a Margó díjas Fehér Boldizsár is. Az irodalmi beszélgetéseken Hályi János, Tompa Andrea, Fábián Tamás és Tóth Marcsi találkozik az olvasókkal. A fesztivál középpontjában az írók, könyvek és dalszövegek állnak. A programokat meseterápia, irodalomterápia, vezetett kerékpártúrák és gyermekfoglalkozások egészítik ki. A szervezők a Káli medence kulturális és természeti értékeinek felfedezésére is ösztönzik a látogatókat. A fokozott tűzveszély miatt elhalasztják a hétvégére tervezett Hungarian Baja tereprali versenyt Várpalotán. A szervezők a város külterületén és környékén szerdán pusztító súlyos tüzek miatt hozták meg a döntést. A lángok több száz hektárnyi füves és fás területet érintettek, és épületekre is átterjedtek. A rendkívüli hőség és a hónapok óta tartó csapadékhiány miatt a térség továbbra is fokozottan tűzveszélyes. A szervezők szerint a verseny megrendezése újabb tűzesetek kialakulásának kockázatával járna. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az emberi élet, a biztonság és a természet védelme minden más szempontot megelőz. A Hungarian Baja új időpontjáról később adnak tájékoztatást.
1: Jó utat mindenkinek! Felújítás miatt a 20. kerületi Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületi Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Napközben a 4. kerületben az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert itt új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a befelé a Tél utcánál a belső két sávot. Kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Telelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Breda József utcából nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készül. Mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. 0630-3030-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz Olivia Dillon, még a Pointer Sisters slágere, Amy Van House pedig elsőként a Back to Black-kel. Tartsanak velem ebben az órában is, én Csáky Attila vagyok. Sláger.

Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Jelentős forgalmi változások lesznek majd az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. A mai naptól lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakparton is. Augusztus 20-án pedig a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belváros kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok is, a külvárosi vonalakon is majd több járat indul. A BKK a belvároson elsősorban a metrók használatát javasolja, úgyhogy ha belvárosban lenne dolguk, akkor válasszák a közösségi közlekedést. A forgalmi korlátozások miatt a Sláger FM-en pedig érkeznek akár a hétvége, akár pedig az autózás mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Pointer Sisters és a Jump, ez jön már is most itt a Sláger hétvégében.

0: ez a Sláger FM, benne pedig a Sláger hétvégét hallgatják, és zajlik a Sziget Fesztivál, ugye ma lesz az utolsó nap, szerintem mindig a szombat szokott lenni a legerősebb, de már is rákérdezzünk, hogy hogyan értékelik a napokat, illetve mi várható a mai napon programok szempontjából. Bóna Márk, a Sziget Fesztivál Booking Manager a vonalban. Hogy vagy most? Milyen napokon vagytok túl?
1: Hát intenzív volt az elmúlt egy hét, azt el kell mondjam a közönségnek is, meg nekünk dolgozóknak is. Fantasztikus koncertek voltak, nagyon szép tömeg gyűlt össze, rengeteg kisebb-nagyobb koncerten is, úgyhogy tényleg fantasztikus volt eddig.
0: Milyen volt a tegnapi nap azért? A péntek az, hát már így a Sziget végéhez közeledve mindig erős szokott lenni a tapasztalatokból, vagy látogatóként is megítélve.
1: Igen, abszolút. A tegnap a Bring Me the Horizon mert nagyon nagy showval érkezett, és nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, de egyébként például a Budapest Park színpadon, a Pogány indulón és a Bretonhoffin is rengetegen voltak, gyakorlatilag teltház volt a színpadnál.
0: Azért ma van a zárónap, szombat az mindig erős szokott lenni szintén. Mire számítotok ma? Milyen programokra érdemes kilátogatni?
1: Én személy szerint nagyon várom Georgia Smith koncertjét, aki a nagy színpadon lép fel, és még szerintem nem is volt Magyarországon, de nagyon szeretem az ő zenéjét. Róla beszéltünk korábban is, még régebben. De lesz Elephant koncert, lesz Soulvex, illetve ha már mondjuk magyar zenekarokról beszélünk, akkor lesz nálunk a Blahalúzián, a Quimby, Analóg Balaton, szintén a Budapest Park színpadon, illetve majd lesz egy Sziget záró Sziámi és vendégei, ami ugye egy ilyen hagyomány.
0: Hát erős lesz a mai nap, az biztos, utolsó nap. Ma lesz szerinted a legtöbb ember, nem? Vagy ez így szokott lenni, vagy péntek, szombat az általában mindig erős?
1: Igen, az utolsó nap az azért szokott, tehát egyrészt azért, mert hétvége van, akkor a szombat, az fontos, hogy sokan kijönnek a hétvégén, illetve az utolsó napra, hogyha valaki még esetleg nem jött a héten, akkor még egy esélyt ad neki, hogy még részt vegyen a Szigeten, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ma is sokan kilátogatnak.
0: Jó szórakozás mindenkinek, hogyha Sziget Fesztivált választanak, nektek pedig hát jó munkát még a mai napra.
1: Kitartás. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Napos időre számíthatunk még a délután hátralévő részében, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Most nagyjából 32 fokot mutatnak a hőmérők. A holnapi nap folyamán is folytatódik a napos idő, viszont melegszik az idő, majd délutáni órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők. Vezessenek óvatosan. Mindkét sávban lépésben halad az M1-es autópályán a forgalom Budapest felé vezető oldalon, Tatabányai Szárdiget közötti szakaszon, így aki teheti az 56-os jelű Tatabányos csomópontán, térjen le a pályáról. Munkavégzés miatt az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán a 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 59-es jelű 60-kelet és a 70-es gyöngyös csomópontok között, válasszon másik útvonalat. Több jármű között össze az M7-es autópályán Martonvásár és Kápolnyásnyék között a Balaton felé, a 36-os kilométernél egy sávon halad jelenleg is a forgalom, itt nagyjából már 7 kilométeres a torlódás. Aki teheti a 30-as élő Martonvásár csomópontnál, válassza a 7-es főutat. Továbbá dolgoznak az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében, a 32-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel egy sávot lezártak, a munkavégzés mögött több mint 5 kilométeres jelenleg is a torlódás. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, segítség egymást a közlekedésben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Szép szombat délelőtt mindenkinek a stúdióban. Csáki Attila, a Sláger FM-et hallgatják. Ez volt a Sugar Babes és az About You-t hallgattuk meg az előző percekben. Nem sokára majd délelőtt 11 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk nálunk, valamint szétnézünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Nox és a szeretem pedig jön az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődött 284 méteres bárka irányított süllyesztése Paksnál, a Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, mobil emeregység kezdte meg a működését a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Megkezdődött hajnalban 284 méteres bárka irányított süllyesztése Paksnál, hogy emeljék a Duna vízszintjét. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, a hajókat rögzítették, a szivattyúk dolgoznak, a péntek esti üzemi próba pedig sikeres volt. A vízügyi szakemberek folyamatosan mérik a vízállást és a meder állapotát. A Duna jelenleg apad Paksnál mínusz 122 cm-en áll. A számítások szerint hétfő hajnalra a vízszint a kritikus mínusz 132 cm alá esne, ami miatt az egyik üzemelő atomerőművi turbinát le kellene állítani. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Mobil emeregység kezdte meg a működését a szolnoki Hetényi Géza kórházban, hogy csökkentsék a várólistákat. Az intézmény közlése szerint a saját MR készülékük és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször is meghibásodott, ami miatt jelentősen megnőtt a vizsgálatra váró betegek száma. A kórház udvarán elhelyezett mobil berendezés a meglévő diagnosztikát kiegészítve üzemel. A dolgozók nyári többletműszakokat is vállaltak, így a megnövelt kapacitással lényegesen több páciens juthat időben vizsgálathoz. A betegek felvétele a megszokott recepciókon történik. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó Szabas strandján a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátokat. Fenntarthatatlan a Balaton jelenlegi használata és menedzsmentje, figyelmeztettek szakemberek és kutatók a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tihanyi konferenciáján. Honti Márk hidrológus hangsúlyozta, a tó megmentéséhez szektorokon átnyúló cselekvésre és az önző egyéni érdekek visszaszorítására van szükség. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója kiemelte, az agresszív beépítések és a zöld felületek eltűnése veszélyezteti a jövő generációk jogait. A szakemberek szerint a klímaváltozás és az emberi beavatkozások miatt a tó működésében jelentős zavarok keletkeztek, így az alkalmazkodás és a természetes partszakaszok védelme elkerülhetetlen. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartósá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlethalálozást regisztráltak.
2: Négy személyautót kötött össze az M1-es autópályán a határ felé a 85-ös jelű Komárom csomópontban, csak itt egy sáv járható, a torlódás már több mint 2 kilométeres. Az erős forgalom miatt szakaszos lassulást tapasztalható az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ha a 66-es jelű Tata és az M0-as autódi csomópontok között itt fokozott figyelemmel közlekedjenek. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala a 62-es és a 70-es kilométernél. Aki teheti, az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Korábban több jármű között össze az M7-es autópályán Martonvásár és Kápolnásnyék között a Balaton felé, a 36-os kilométernél megszűnt a sávzárás, de az erős forgalom miatt több kilométeres torlódást tapasztalható itt. Erős a forgalom az M5-ös autópályán, az M0-as autót és az Inács közötti szakaszon mindkét irányban, itt hosszabb menetidővel számoljanak a közlekedők. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtti pihenés mellé. Itt ha már is nálunk Benzavőn sláger, elsőként szól a Beautiful Things, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM. Vezetett túrákkal várnak mindenkit Budapest környékén, hogyha kicsit kimozdulnának ezen a hétvégén. Két nap, két különleges útvonal, és a rengeteg felfedezni való várja a természet szerelmeseit. Augusztus 15-én és 16-án majd Szokolya és Verőce között, valamint a Morgópatak völgyén és valamint a Nagykő hegyen át túrázhatnak, valamint bringára is pattanhatnak majd a Szentendrei szigeten, ahol meteor telepés, egy levendula kert, valamint a Kisoroszi sziget csúcs is majd útbe esik. Úgyhogy várnak mindenkit ezen a hétvégén vezető túrákkal itt a főváros környékén. Nálunk pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Jeremy Jackson slágerével folytatjuk már is most a délelőttet.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, az előző percben pedig Lily Wood slágerét hallgattuk meg. Ez volt a The Prickel közös Prince Seat a Sláger hétvégében. Bízom benne, hogy jól telik a szombatjuk, mi lesz a mai program, merre mennek, mit csinálnak. Akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as. Ugye a belvárosba indulnának autóval, akkor számoljon a forgalmi korlátozásokkal, lezárásokkal az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt, úgyhogy érdemes a közösségi közlekedést választani. Mindjárt mondom a további közlekedési információkat is, előtte viszont ejtsük egy pár szót az időjárásról. Napos időre számíthatunk még a délután hátralévő részében, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Most nagyjából 32 fokot mutatnak a hőmérők. A holnapi nap folyamán is folytatódik a napos idő, viszont melegszik az idő, majd délutáni órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők. 4 személyautót között össze az M1-es autópályán a határ felé, a 85-ös jelű Komárom csomópontban, csak itt egy sáv járható, a torlódás már több mint 2 kilométeres. Az erős forgalom miatt szakaszos lassulást tapasztalható az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ha a 66-es jelű Tata és az M0-as autódi csomópontok között itt fokozott figyelemmel közlekedjenek. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala a 62-es és a 70-es kilométernél. Aki teheti, az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Korábban több járműt között össze az M7-es autópályán Martonvásár és Kápolnásnyék között a Balaton felé. A 36-os kilométernél megszűnt a sávzárás, de az erős forgalom miatt több kilométeres torlódást tapasztalható itt. Erős a forgalom az M5-ös autópályán, az M0-as autót és az Inács közötti szakaszon mindkét irányban, itt hosszabb menetidővel számoljanak a közlekedők. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd szombat dél lesz, úgyhogy érkezik a délután hátralévő része, koncentrál a Karakas Balázs helyett, ma is a Sláger stúdióban. Hello!
1: Szia, ráadásul egész hétvégén itt leszek a kedves hallgatókkal, úgyhogy nagyon számítok arra, hogy velünk tartanak. Véget ér a sziget?
0: Igen, igen, mai nap az utolsó, úgyhogy...
1: Igen, jól elrepült.
0: Igen, most volt hétele.
1: Csomó érdekesség volt, nagyon sok izgalom, úgyhogy szerintem ma is bőven lesz, miről majd beszélni, de nem csak ez lesz a témánk, rengeteg programajánlóval készült kis érdekességekkel, és ahogy megszokhatták a Sláger FM hallgatói, leginkább a zenékről szól majd a délután is.
0: Na hát jó munkát, én eltolom a brigát, holnap reggel pedig érkezem, majd jó munkát neked.
1: Szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer, forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: A reklám után.
2: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
12: Elindult az Integritás Hatóság fekete listája. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt kisfiút a Siófoki strandon. Szombaton Balatonfüreden választják meg a Miss Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az Integritás Hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvános nyilvántartását. Az adatbázis célja, hogy az érintett cégek ne vehessenek részt közbeszerzési eljárásokban, és megelőzzék a további visszaéléseket. A jegyzékbe azok a vállalkozások kerülnek be, amelyek vezetőivel vagy tulajdonosaival szemben meghatározott bűncselekmény miatt jogerős bírósági döntés született. A hatóság szerint az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad az úgynevezett öntisztázásra. A cégek igazolhatják, hogy megtérítették az okozott kárt, együttműködtek a hatóságokkal, és intézkedéseket tettek az újabb bűncselekmények megelőzésére. Sikeres eljárás esetén mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetik őket a jegyzékből. Megfeszített munkával oltották el a tüzet a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül 20 hektárnyi terület égett szerda délután. Az Ajkai, a Veszprémi, a Kisbéri, a Sárbogárdi, a Pápai, a Badacsonytomai, a Siófoki, a Pannonhalmai és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották a lángokat. A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és vonatok sem közlekedtek a Veszprém-Székesfehérvár vonalon. Csütörtök reggelre állt helyre a forgalom. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt 5 éves kisfiút a mentők és a fürdőzők a siófoki strandon. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Mint írták, a kisgyereket szem előtt évesztették a szülők, és sehol sem találták. A strandolók páratlan összefogással segítettek. A sekély vízben csatárláncba állva próbálták megtalálni a gyereket. Feszült egy óra telt el, mire végül az édesapa megtalálta a kisfiút a parton. A gyerek egy távoli építkezésen szúrt ki egy darut, és azt ment el megnézni. Meg is tett egy hosszú utat, hiszen az eltűnése helyétől mintegy 1 kilométerre találták meg, semmi baja nem esett. Hamis órákat árult egy ajkai üzletben egy 49 éves kínai állampolgár, aki ellen vádat emelt az ajkai járási ügyészség. A boltban kínált 16 karóra külső jegyei és formai kialakítása megtévesztésig hasonlított egy ismert márka eredeti termékeire. A vásárlók ezért könnyen eredetinek hitték az árukat. A hamisított órák forgalmazásával több mint 300 ezer forintos vagyoni hátrányt okoztak a sértett cégnek. Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat. Az ügyben tárgyalás nélkül büntetővégzésben kiszabott pénzbüntetést indítványoztak. Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfa asztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést tett. Augusztus 15-én Balatonfüreden választják meg a Miss Balaton új királynőjét. A koronáért 12 döntős versenyző indul, akik már a felkészítő táborban készülnek a megmérettetésre. A finalistákat Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea, Antonni Zita és Seres Attila koreográfus választotta ki. A koronát a 2024-es győztes Bábel Virág adja át utódjának. A leköszönő királynő azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy merjenek önmaguk lenni, mosolyogjanak és segítsék egymást.
13: Lássuk, mi a helyzet az utakon. A Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz, csupa 2-es, sőt, a 922-es és 922B, illetve a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállójában nem áll meg Budakeszi felé. Mától sávlezárásra kell készülni napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Hétvégén napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben is, a Fóti úton, a Váci út közelében, mert arrafelé javítják az útburkolatot. 06 30 30 30 95 8, ez az SMS és telefonszámunk, használják nyugodtan, ha megosztanának velem valamit.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Finom ebéd mellett megindítjuk a délutánt itt a Sláger FM-en. 12 óra múlt, én Zsupos Ági vagyok. Mika első albumáról jön is a Relax, Take It Easy. A dal a feszültség közepén is arra emlékeztet, hogy vegyünk egy nagy levegőt.

Ez a Sláger FM a rendkívül alacsony vízállás miatt az idei szezon hátralévő részére sajnos lezárták a gárdonyi Tini strand fürdőhelyét. A víz már nem elég mély a kötelező mintavételhez és ellenőrzéshez, ezért a vízbe vezető lépcsőket is lezárták. Velencén továbbra sem szabad fürdeni, a Korzó és a Szabad strandon, a Keleti strandon és a Tóparti rendezvény strandon, az Északi strandon viszont feloldották a korlátozást. Ma Gárdonyban és Velencén is medertisztító akciót tartanak. Azt kérik a szervezők, hogy csak engedélyezett fürdőhelyen menjenek a vízbe. A folytatásban a Follow the Flow 2018-as dala jön, a Maradok távol, a saját hibáink beismerése és a tagadás közötti feszültségről mesél, és a mai napig nagyon szeretjük.

Madison Avenue után hamarosan folytatjuk friss időjárással, és közlekedési infokkal, utána pedig Pink érkezik. A Trust Fall számára arról a bizalomról szól, ami ahhoz kell, hogy merjünk szeretni, önmagunk lenni, és néha egyszerűen elengedni mindazt, amit magunkkal cipelünk. Pink már a kislányával szokott fellépni, ő is hatalmas tehetség, ezzel a dallal megyünk majd tovább.

0: Utáni zavartalan marad a napsütés, csapadékra nincs esély, vételkörzetünkben is a burkolatok is mindenhol szárazak maradnak, aminek szerintem a Sziget fesztiválozók kiváltképpen örülnek itt az utolsó fesztiválos napon. A délies délkeleti szél időnként élénk lökésekkel fúj, a nyíltabb útszakaszokon ezért érdemes stabilan fogni a kormányt. Délután 33 fokig melegszik a levegő, az UV-sugárzás pedig még mindig nagyon erős. Vigyázzanak a bőrük egészségére, egyrészt ilyenkor el kell egy kalap, napszemüveg és egy kis UVA, UVB fényvédelemmel valamiféle krém. Korábban 4 személyautó ütközött össze az M1-es autópályán a határ felé, a 85-ös jelű Komárom csomópontban. Csak egy sáv járható, a torlódás még mindig 8-10 kilométeres, aki teheti, válasszon más útvonalat. Szintén az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható az M0-as autóút és a 39-es jelű Bicske csomópontok között mindkét irányban. Hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala, a 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható. A Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, várhatóan vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, és több megálló kimarad. Vezessenek óvatosan. Elérhetőségünk nem változott, 06 30 30 30 95 8. Ide nem csak SMS üzeneteket várok, de akár a bátrabbak meg is törgethetnek friss infókkal.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Zamárdiban már kockás napszemüveget formázó emlékpad őrzi Fenyő Miklós alakját a Margó Edesétányon a Zöldfa utcánál. Ha tehetik, mindenképpen látogassanak el oda. Az alkotás a Város és a Strand Fesztivál együttműködésében készült, az avatáson a zenész gyermekei is jelen voltak. Most Sam Smith érkezik az érdekességek után. A 2020-as Diamonds egy olyan kapcsolat lezárásáról szól, amelyben az anyagiak fontosabbak lettek az érzelmeknél. Sajnos hallottunk már ilyet, és remélem, hogy ez a tapasztalat elkerüli a kedves hallgatókat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, emelkedik a vízszint Paksnál. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítást. Nyitott a szakmai egyeztetésekre az M6-os üzemeltetéséről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyútelepnél már emelkedett a vízállás, miközben a Fő-Dunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta Magyar Péter kormányfő Pakson az erőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jöhet. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Kiemelte, a cél, hogy a két üzemelő turbina működését és a fenékküszöb építésével elérjék a Duna vízszintjének olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítást, jelentette be Budapesten Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közölte, megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetésével együtt a Visit Hungary és a Kisfaludi támogatás kezelő irányítása is. A cél a turisztikai támogatások és hitelek átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele. A miniszter hozzátette, a 2027-es belgrádi Expo magyar részvételihez új pénzügyileg megalapozott terv készül, és a valódi verseny érdekében új közbeszerzési eljárásokat indítanak. Nyílt közbeszerzésen a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a társaság. A cég a kormány pénteki bejelentésére reagált, amely szerint elvennék tőlük a stráda üzemeltetését és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF ZRT visszautasítja, hogy jogellenesen jutott volna feladathoz, vagy kárt okozott volna az államnak. Bár hivatalos tájékoztatást még nem kaptak, nyitottak a szakmai egyeztetésre. Közleményükben hangsúlyozzák, politikai vitákban nem kívánnak részt venni, a jövőben is a biztonságos üzemeltetésre koncentrálnak. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, buszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat buszai és villamosai is már régóta látszanak valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak adóhatósági bejelentéssel, saját gyümölcsből és kizárólag a család, illetve a vendégek számára lehet adómentesen párlatot készíteni, emlékeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A szabályok szerint háztartásonként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedéki adómentesen, amely semmilyen körülmények között nem értékesíthető. A főzéshez használt berendezést a lakóhely szerinti önkormányzatnál is be kell jelenteni. Fontos korlátozás, hogy egy háztartás egy évben vagy otthon vagy bérfőzdében készíthethet párlatot. A kettő egyszerre nem választható. Tavaly Magyarországon mintegy 215 ezer liter pálinkát főztek ilyen módon. Augusztus 19-én különleges programmal várják a természet és a csillagos ég szerelmeseit Visegrádon. A résztvevők a városi tűzijáték után vezetett körtúrán fedezhetik fel az erdő csendes világát. A program keretében megismerhetjük a nyári égbolt csillagképeit és jelenségeit, valamint távcsőn keresztül megfigyelhetünk néhány különleges objektumot is. A 6 kilométeres túra könnyű nehézségi fokozatú, kezdők és családok számára is könnyen teljesíthető.
2: Most hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével az M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra kell készülni napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint a az Albert Irsai úton, a Kerepesi út előtt. Vezessenek nagyon óvatosan. Ma délután 2-től egészen este 8:30-ig M2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Boráros tér és a Jászai Mari tér között, illetve 10 órától 17:30-ig az N109-es nosztalgia autóbusz is közlekedik körjáratként. A Botjányi tértől a Margit híd, Bajcsi Zsilinszky út, az Erzsébet híd és a Clark Ádám tér érintésével a Batthyány térig. 0630-30-30-95-8. Ez az SMS és telefonszámunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul egy újabb óra újabb kedvencekkel a Sláger FM-en. Egy óra múlt, én Zsupos Ági vagyok, és egy igazi zenei csemegével készültem az óra indításaként. Egy francia house klasszikussal, a Mojo és a Lady érkezik. Tartsanak velem!

Ez a Sláger FM. Mától több ütemben forgalomkorlátozások kezdődnek Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt, úgyhogy jó erre is felkészülni már előre lélekben. Részleges lezárások érintik a Műegyetem rakpartot, a pesti és a budai alsó rakpart több szakaszát. Holnap reggeltől a Lánchídon is korlátozás jön, később pedig a Margit híd környékén változik a rend. A korlátozások augusztus 25-ig tartanak. Az ünnepnapján a belvárosi hidak és a Szent István tér környéke is érintett lesz, mivel az időpontok és a lezárt szakaszok folyamatosan változhatnak. Indulás előtt azért érdemes csekkolni a dolgokat, illetve itt leszünk mi is, hogy elmondjuk a legpontosabb és legfrissebb információkat. A következő dal a hétfői rohanásról szól, a Manic Monday-t Prince írta, képzeljék el, a Bengalsnak. Velük folytatjuk.

A berzselő újdonságok után, mint amilyen Ella Langley dala is volt a Be Her, folytatjuk friss közlekedési és időjárási információkkal, de nem maradunk a legjobb zenék nélkül, mert hogy készülődik a Hertz és a Purple Disco Machine, a Wonderful Life 25 eredeti Hertz dal és a Happiness album 15. évfordulójára készült. Hallgassunk bele, mert hogy ezzel folytatjuk majd. She says,

0: is marad a szikrázó napsütés és a száraz idő. Esernyőre ma egyáltalán nem lesz szükségünk, a délkeleti szél továbbra is élénk, ezért a nyíltabb útszakaszokon és a hidakon figyeljünk az oldalszélre. A hőmérséklet 33 fok közelében jár a vételkörzetben, a melegben pedig könnyen lankadhat a figyelmünk. Igyanak a megfelelő mennyiségű folyadékot, leginkább vizet, és tudják, hogyha nagyon rosszul vannak, azonnal húzódjanak árnyékba, inkább üljenek le, vagy tartsanak egy kis szünetet a vezetésben is. A követési távolságról már nem is beszélve. Jó, ha tudják, hogy holnaptól szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert ott javítják a gázvezetéket. Illetve dolgoznak szintén a 20. kerületben is, felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát, és útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Érdemes odafigyelni arra is, hogy tudják, ilyenkor zárul a pesti alsó rakpart csak a gyalogosoknak, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert hogy a biciklisek és a gyalogosok most tudják csak igazán használni, de ehhez már szerintem a legtöbben hozzászoktak. 0630 30 30 95 8 az elérhetőségünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Még holnapig vihetünk új füzetet, írószert és a rajzeszközt, vagy esetleg egy iskolatáskát az Interspár áruházakba az Adni Öröm tanszergyűjtéshez. A felajánlásokat a Máltai Szeretet Szolgálat jutatja el a rászoruló gyerekekhez, akiknek igencsak nagy szükségük van arra, hogy egyáltalán a megfelelő eszközökkel elkezdhessék szeptemberben a tanévet. Hogyha szeretnénk segíteni, akkor szerintem ehhez hasonló adományakciókat milliót találunk itthon Magyarországon, és nem csak Budapesten, hanem a szélesebb vételkörzetünkben is. Segítsenek, ha tudnak, természetesen. A Hurrikán zenét Gáspár Laci, Lotfi Begi és Nagy Dávid, a szövegét Majka és Moróc Tamás jegyzi, ezzel megyünk tovább. Hallgassuk meg együtt, fantasztikus ez a dal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncert sorozata. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Megfékezték a Tapolca diszeli város részében, a Rózsadom térségében kedden délután keletkezett tüzet. A legmagasabb 5-ös kiemelt riasztási fokozatú tűz 30-40 hektáron pusztított, és lakóházakat is veszélyeztetett. Az oltásban több mint 105 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint más segítők vettek részt. A lángok gyors terjedéséhez az elmúlt időszak szárassága is hozzájárult. A tűzoltók körülhatárolták a területet, majd felszámolták az izzó gócokat és a kisebb lánga légő részeket. Az utómunkálatokat órákon át végezték, hogy kizárják a visszagyulladás veszélyét. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Balatonalmádiban a Városháza Sunset rendezvény miatt. A Pannonia Művelődési Központ nagy parkolójának egy részét és több környező útszakaszt péntek reggel 6 órától vasárnap délelőtt 10-ig lezárják. Az érintett területen maradt járműveket elszállíthatják, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg, hogy hova parkolnak. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. A programhoz a Tési Bakonyvirágai népdalkör műsora és a Pápai Kékfestő Múzeum mesterség bemutatója is kapcsolódik. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazz, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak. A koncerteknek erdei források, rétek, múzeumok, kastélyok és arborétumok adnak otthont. Több zenei programhoz vezetett túra is kapcsolódik. Megkezdte felkészülését a 2026-27-es idényre a West felnőtt női röplabda csapata. A veszprémi együttes szinte teljes kerettel vágott neki a közös munkának, amelynek első szakaszában a megfelelő fizikai alapok megteremtése áll a középpontban. A játékosok Edvi László erőléti edző irányításával elsősorban az állóképesség és a regenerációs képesség fejlesztésén dolgoznak. Edvi László szerint a sportolók hozzáállása kiváló, mindenki motiváltan kezdte meg a munkát. A West célja, hogy megfelelő fizikai állapotban kezdhesse meg az extraliga küzdelmeit.
1: Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében dolgoznak, a 44-es és a 42-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárják. Szintén a főváros felé a 74-es kilométernél munkavégzés van, a torlódások 2-3 kilométeres, úgyhogy vezessenek óvatosan. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Nem működnek a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell a 13. kerületben a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt. Várhatóan viszont már nem sokáig egy kis türelem kell már csak. Legyenek tehát óvatosak, és írjanak vagy hívjanak, ha látnak valamit az utakon 06 30 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után dübörög a szombat délután itt a Sláger FM-en. Én Zsupos Ági vagyok, és jöhet már is a világbajnokság nyarának egyik dala. Shakira és Burna Boy közös a Die Die. Nagyon szeretjük. Tartsanak velem, hatig

Ez a Sláger FM. Mióta ilyen alacsony, tartósan ráadásul a Duna, sokféle hamis információ és hír röppent fel a közösségi médiában, például a budapesti ivóvíz minőségéről. Ezt próbálta orvosolni az elmúlt napokban a fővárosi vízművek, ők egyébként folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba kerülő vizet is, a parti szűrés, a vízkezelés és a rendszeres vizsgálatok együtt is azt mutatják, hogy biztonságos vizet fogyasztani, és azt is hangsúlyozták, hogy a csapvíz ebben a helyzetben is folyamatosan ellenőrzött és a biztonságos választás. Most is érdemes minél több csapvizet fogyasztani itt Budapesten is, mert nagyon nagy a hőség, még mindig én legalábbis így érzem. Úgyhogy folytassuk rögtön a The Road to Hell-el, aminek az ötlet egy londoni autópálya dugójában született meg, nem véletlen.

0: Kelly Clarkson énekelt itt a Sláger FM-en, mi pedig nem sokára folytatjuk, 14:30 után jönnek a friss közlekedési és időjárási információk, aztán Shawn Mendes és Camila Cabello 2019-es Señorita című dala. Ó, micsoda páros voltak ők, hogyha valaki szereti követni például a sztár párokat, akkor biztosan átérzi ezt, amikor hát nem úgy hozza az élet ki. Dalt viszont biztosan köszönhetünk ennek a szerelemnek, ebből az egyiket meghallgatjuk, ez lesz a Señorita, mutató. Lássuk, mi a helyzet a délután folyamán az időjárásban. Zavartalan a napsütés, a látási viszonyok is jók, a burkolatok szárazak, ennek biztos vagyok benne, hogy a fesztiválozók is örülnek ma a sziget utolsó napján. A 33 fokos melegben könnyebben elfáradhatunk, az élénk délkeleti széllökések pedig a nyitottabb útszakaszokon igényelnek több figyelmet. Ha kint töltjük a délutánt, a folyadék mellett a fejfedőről és az árnyékról se feledkezzünk meg, mert a tűzőnap gyorsan megterheli a szervezet. A gyerekekre és az idősekre külön figyeljenek. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé a 67-es jelű Tata és a 94-es jelű Bábolna csomópontok között, valamint az erős forgalom miatt lassulás tapasztalható a 39-es jelű Bicske és a 21-es jelű Herceghalom csomópontok között mindkét irányba. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala is, a 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható. Aki teheti, az 55-ös jelű, 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válasszon másik útvonalat. Aztán úgy tudom, az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében is dolgoznak, a 44-es és a 42-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárják. Szintén a főváros felé a 74-es kilométernél is munkavégzés van, a torlódások már 2-3 kilométeres. Vezessenek óvatosan, tartsák meg a követési távolságot, amit mindig mondani szoktam, és hogyha van plusz infójuk, osszák meg velem a 06 30 30 30 95.8-as számon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ma augusztus 15-e van, szombat, és Alex Warren újdonsága, a Passenger szólt a Sláger FM-en. Szeptemberben választják ki, képzeljék el, azt a magyar filmet, amit Magyarország a legjobb nemzetközi film Oscar kategóriájába nevezhet. A szabályok szerint a hazai mozi forgalmazás időpontja is legalább 7 napos folyamatos vetítés is feltétel. A jelöltek majd januárban derülnek ki, addig lehet izgulni, és szerintem dörzsölni a tenyerünket, hogy a kedvencünk jusson el a nagy megmérettetésig. Itt nálunk sem eddig sem kell várni a legjobb dalokra. Stevie Wonder következik, és a Part-Time Lover, amiben Luther Vandross is hallható, a háttérben pedig az Earth, Wind and Fire énekese Philip Bailey is közreműködik.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Süllyednek a bárkák, emelkedik a Duna vízszintje Paksnál. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a Szivattyú telepnél már emelkedett a vízállás, miközben a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta Magyar Péter kormányfő ma Pakson az erőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül holnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jöhet. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Kiemelte, a cél, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését és a fenékküszöb építésével elérjék a Duna vízszintjének olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Felhívták ugyanakkor a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Mobil emeregység kezdte meg a működését a szolnoki Hetényi Géza kórházban, hogy csökkentsék a várólistákat. Az intézmény közlése szerint a saját emerkészülőkük és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször is meghibásodott, ami miatt jelentősen megnőtt a vizsgálatra váró betegek száma. A kórház udvarán elhelyezett mobil berendezés a meglévő diagnosztikát kiegészítve üzemel. A dolgozók nyári többletműszakokat is vállaltak, így a megnövelt kapacitással lényegesen több páciens juthat időben vizsgálathoz. A betegek felvétele a megszokott recepciókon történik. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmérséklet már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó Szabas strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé északai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20-kor is indul. Igény esetén a járat Tökölig közlekedik. Szigetszentmiklóst továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz és a hévekhez, valamint az elővárosi vonatokhoz igazították.
2: Útszűkületre kell készülni mától. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Jernei utcánál elektromos közmű építése miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Hétvégén ugye sok minden változik, napközben most sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út közelében. Ott útburkolatot javítanak, holnap pedig egészen szerda hajnalig éjszakánként szerint a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, amely a Szél-Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. A 20. kerületben a Köves úton felújítás miatt az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Az elérhetőségünket ugye tudják már. 0630 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra után is hatalmas vidámsággal és lendülettel folytatjuk itt a Sláger FM-en, méghozzá George Ezrával, az Anyone For You a 2022-es Gold Rush Kid nyitóda, és rögtön egy derűs, újrakezdős hangulatot áraszt, tartsanak velünk!

Ez a Sláger FM. Augusztus 28-a és 30-a ugyan még messze van, de azért én szeretném, hogyha beírnálak egy fontos programot a naptárba. Ekkor ugyanis 6. alkalommal tölti meg programokkal az Andrássy utat a Te Fest. A 3 ingyenes napon koncertek, színházi és táncelőadások, sport, workshopok és családi programok váltják majd egymást civil szervezetekkel és külön gyerekhelyszínekkel. A fellépők között ott lesz a Magashegyi Underground, a Lóci játszik, a Hot Jazz Band, Molnár Tamás is, szóval bőven lesz miből válogatni. Zárhatjuk ezzel a fantasztikus programmal a nyarat, bár attól tartok, szeptemberben is igencsak meleg lesz. Közben pedig készülődik egy újabb nagy kedvenc a Sláger FM délutánjában, a Kamrád. A Be Mine tavaly májusban jelent meg, és kifejezetten a forró napok, hosszú esték, könnyű nyári hangulatára épít. Yeah.

Őrület, hogy az Aerosmith nem tudjuk megunni a Crazy Soldit a Sláger FM-en. Folytatjuk már is, méghozzá 3:30 után a friss közlekedési és időjárási információkkal, aztán pedig Billie Eilish dalát készítettem be, ha 2024-es dala lesz ez. A Birds of a Feather, hallgassák csak!

0: 4:30 után továbbra is a napsütési a főszerep. Csapadék nem ígérkezik, az utak is szárazak maradnak, legalábbis ezt mondják a meteorológusok. A vételkörzetünkben a 33 fokos csúcs után csak lassan enyhül az idő. Ha úton vannak, számoljanak azzal, hogy a hőség tompíthatja a figyelmet, ha pedig a szabadban töltik a délután, tartsanak rövid pihenőket és keressenek árnyékot. Folyadékból inkább gyakran ígyunk kevesebbet, ne egyszerre próbáljuk meg bepótolni az egész napos mennyiséget. És nem szeretem ezt mondani, de most már a parlagfűre allergiások is készüljenek fel hamarosan. Friss infunk, hogy az egyes villamos helyett a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Hatósági intézkedés miatt bízunk benne, hogy ez nem fog sokáig tartani. A főváros felé a 74-es kilométernél munkavégzés van, a torlódás 1-3 kilométeres, az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében is dolgoznak. A 44-es és a 42-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták, és szintén munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű gyöngyös csomópontok között. Válaszom másik útvonalat. Aztán ezt korábban mondtam már, de hát a hétvégére való tekintettel nem nagyon akar enyhülni ott a forgalom. Szakaszos torlódásról számolnak be a hallgatók is az M1-es autópályán a határ felé, a 67-es jelű Tata és a 94-es jelű Bábolna csomópont között. 06 30 30 30 95 8, marad az elérhetőségünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Képzeljék el, egyes vizsgálatok szerint a tej edzés vagy erős izzadás után hosszabb ideig segíthet megtartani a folyadékot, mert fehérjét, szénhidrátot és elektrolitokat is tartalmaz. Ettől még a hétköznapi folyadékpótlás alapja továbbra is a víz, a tej pedig nem mindenkinek és nem korlátlanul jó választás. Én például sajnos már el tudom mondani magamról, hogy nem tesz annyira jót, de meglepett ez a kutatási eredmény, hogy talán erősebb szomjoltó lehet, mint a víz. Justin Timberlake biztosan be tudna erről számolni, mert igencsak edzett úriemberről van szó. A Can't Stop the Feelingre mi is táncolhatunk kicsit. A Trollok című animációs filmhez készült, amiben úgy tudom, ő adta Ágas eredeti hangját.

0: szezonnál.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel.
3: Vetfilmpiknik.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Új e-mail, nézzük csak.
11: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja?
13: Ha megkeresik online vagy telefonon,
12: kérjük, mondja el.
14: Sláger FM.
15: Sláger FM.
16: Sláger FM.
17: Köszönjük!
18: A reklám után.

0: Elindult az integritás hatóság fekete listája. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt kisfiút a siófoki strandon. Szombaton Balatonfüreden választják meg a Miss Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvános nyilvántartását. Az adatbázis célja, hogy az érintett cégek ne vehessenek részt közbeszerzési eljárásokban, és megelőzzék a további visszaéléseket. A jegyzékbe azok a vállalkozások kerülnek be, amelyek vezetőivel vagy tulajdonosaival szemben meghatározott bűncselekmény miatt jogerős bírósági döntés született. A hatóság szerint az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad az úgynevezett öntisztázásra. A cégek igazolhatják, hogy megtérítették az okozott kárt, együttműködtek a hatóságokkal, és intézkedéseket tettek az újabb bűncselekmények megelőzésére. Sikeres eljárás esetén mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetik őket a jegyzékből. Megfeszített munkával oltották el a tüzet a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül 20 hektárnyi terület égett szerda délután. Az Ajkai, a Veszprémi, a Kisbéri, a Sárbogárdi, a Pápai, a Badacsonytomai, a Siófoki, a Pannonhalmai és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprémvár megyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották a lángokat. A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és vonatok sem közlekedtek a Veszprém-Székesfehérvár vonalon. Csütörtök reggelre állt helyre a forgalom. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt 5 éves kisfiút a mentők és a fürdőzők a siófoki strandon. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Mint írták, a kisgyereket szem előtt évesztették a szülők, és sehol sem találták. A strandolók páratlan összefogással segítettek. A sekély vízben csatárláncba állva próbálták megtalálni a gyereket. Feszült egy óra telt el, mire végül az édesapa megtalálta a kisfiút a parton. A gyerek egy távoli építkezésen szúrt ki egy darut, és azt ment el megnézni. Meg is tett egy hosszú utat, hiszen az eltűnése helyétől mintegy 1 kilométerre találták meg, semmi baja nem esett. Hamis órákat árult egy ajkai üzletben egy 49 éves kínai állampolgár, aki ellen vádat emelt az ajkai járási ügyészség. A boltban kínált 16 karóra külső jegyei és formai kialakítása megtévesztésig hasonlított egy ismert márka eredeti termékeire. A vásárlók ezért könnyen eredetinek hitték az árukat. A hamisított órák forgalmazásával több mint 300 ezer forintos vagyoni hátrányt okoztak a sértett cégnek. Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat. Az ügyben tárgyalás nélkül büntetővégzésben kiszabott pénzbüntetést indítványoztak. Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfaasztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést tett. Augusztus 15-én Balatonfüreden választják meg a Miss Balaton új királynőjét. A koronáért 12 döntős versenyző indul, akik már a felkészítő táborban készülnek a megmérettetésre. A finalistákat Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea, Antonni Zita és Seres Attila koreográfus választotta ki. A koronát a 2024-es győztes Bábel Virág adja át utódjának. A leköszönő királynő azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy merjenek önmaguk lenni, mosolyogjanak és segítsék egymást.
1: Érdemes már lélekben felkészülni, hogy augusztus 20-án este 7 órától egészen 11 óráig le fogják zárni az Erzsébet hidat, ami gyalogosan elérhető marad minden esetre. A Szabadság hidat augusztus 20-án csütörtökön zárhatják le. Szintén ezen a napon csütörtökön 14 és 20 óra között a Szent István bazilika környékét, a Szent István teret, a Herceg Prímás utcát és a Sas utcát, az Arany János utca és a József Attila utca között, a József Attila utcát, a Széchenyi István teret, valamint a Bajcsi Zsilinszky úton befelé a külső sávot az Arany János utca és a József Attila utca között. Hát természetesen az ünnepre való tekintettel rengeteg változás lesz majd a belvárosban is. Mától sávlezárásra kell készülni napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai csomópontban elektromos közmű javítása miatt, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, illetve az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Vigyázzanak magukra, 06 30 30 30 95 8, ez az elérhetőségünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után folytatjuk itt a Sláger FM-en Olivia Deanhozzal a könnyű kezdést az óra elején. A szó easy arra emlékeztet, hogy ismerkedés közben a saját értékünket sem szabad elfelejteni. Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem!

A Sláger FM-et hallgatják. Ma délután elindul és kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál a Tatai Várban. Augusztus 21-ig 10 helyszínen 16 program vár ránk. Lesz orgona hangverseny, barokk tánc bemutató, kamarazene, színház és vezetett városi séta is. A nyitó napon ma a Menner Rézfúvós Együttes adja meg az alaphangot a várnál. A fesztivál minden eseménye ingyenesen látogatható, de néhány kisebb helyszínnél érdemes előre ellenőrizni a férőhelyeket. Addig pedig érkezzen itt nálunk Gloria Gaynor a Can't Take My Eyes Off You-val. Az eredetit Frankie Valli rögzítette még 1967-ben, Gaynor pedig diszkós lendületet adott hozzá. Hallgassuk meg!

Endless Summer-t hallgattuk a Sláger FM-en, és valóban igazán végtelennek tűnik az idei nyár, remélem csak jó hangulatban és szuper élményekkel telve. Folytatjuk nem sokára friss közlekedési és időjárási információkkal, utána pedig Sziának adom át a terepet, a Gimme Love című dalát hallgatjuk meg, ami 2024-ben a Reason Album album első beharangozó kislemeze volt. Mutatom, jó? Kóstoljunk bele!

0: fél öt után is tartja magát a 30 fok feletti csúcsérték, úgyhogy azt hiszem, hogy sok helyen a vételkörzetünkben még érezhető a kánikula. Az ég szinte felhőtlen, az utak is szárazak, a frontérzékenyek pedig napok óta szenvedhetnek fejfájástól, tompaságtól vagy dekoncentráltságtól. A délkeleti szél időnként élénk lökésekkel fúj, de csapadéktól nem kell tartani. A vízparton vagy városban is iktassunk be árnyékos pihenőt, és a gyerekeket se hagyjuk sokáig a napon. Figyeljünk külön az idősekre is, illetve fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Fontos, hogy a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 ápótló busz közlekedik Újpest központ felé. Korábban baleset történt az M1-es autópályán, a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében, a műszaki mentés idejére pályazár van érvényben. A torlódás már 5-8 kilométeres a hallgatóink szerint. Legalábbis ezt írták nekem a 0630-30-30-95-8-as számunkra, aki teheti. Azt javaslom, hogy ez 61-es jelű Tatabánya csomópontnál térjen le a pályáról. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében is dolgoznak. A 44-es és a 42-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot egészen biztosan lezárják, kerüljenek és vezessenek, óvatosan tartsák meg a távolságot. 0630, még egyszer mondom, 30-30-95-8 az elérhetőségünk, írjanak, ha látnak valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ha rendszeresen felébrednek éjszaka, nem biztos, hogy csak a stressz a hibás, bár ezt szoktuk elsőként megjelölni, esetleg mostanában a meleget. Attól is igencsak nehéz aludni. Reflux, fájdalom, késői koffein vagy alkohol, telefonozás, de akár alvási apnói és nyugtalan lábszindróma is állhat mögötte. Ha emiatt napközben tartósan fáradtak vagyunk, azért érdemes beszélni egy szakemberrel, és nem saját magunkat diagnosztizálni az internet segítségével. Jöjjön most Michael Jackson és a Billie Jean emlékezetes basszus témájára épült a MoTime 25 előadása is, amelyben először

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítás nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületei az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés-Vármegyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Sziget-Szentmiklósra továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították. Ingyenes komposztáló keretekre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főttételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. Hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az ürön pollen koncentrációja országosan szintén a közepes tartományban alakul. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is.
2: Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A 4. kerületben a Fúti úton, a Váci út felé, a Zombori utca után, a 14. illetve 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert mert csatornát javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást. A 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél ott átépítenek egy csatornát, és útszűkület nehezíti a közlekedést. A 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Az M1-es autópályán beszéltem róla többször, baleset történt korábban a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében. A forgalom korlátozást azóta feloldották, de több kilométeres torlódás van, és ez nagyon lassan oszlik, úgyhogy vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra után sincs megállás, teljes lendülettel folytatjuk a délutánt szombaton itt a Sláger FM-en, és jön az APT, a dal ötletét egy koreai ivós játék ritmusa adta, amit Rozi állítólag a stúdióban mutatott meg a többieknek.
0: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Dübörög tovább a szombat délután itt a Sláger FM-en. Ma este rendezik meg a Csömöri csillagnéző éjszakai túrát. Jó kis nyelvtörő is a Csömöri csillagnéző. A nagyjából 6 kilométeres könnyű vezetett sétát, közös piknik és égbolt megfigyelés fogja kiegészíteni. A szervezők távcsövekkel is készülnek, úgyhogy emiatt sem kell aggódnunk. Kedvező időben bolygókat és más égi testeket ígérnek. Szép lesz a kilátás. Az égbolt jelenségeiben csillagászati szakértők is segítenek eligazodni. A gyerekeket pedig külön játékokkal is várják, úgyhogy mehet az egész család. És a duplán jó hírem az, hogy a program ingyenes, de azért nézzük meg a tájékoztatást még indulás előtt, hiszen még egyszer mondom, az időjáráson sok fog múlni. Ella Langley érkezik, és a Be Her az idei Dandelion albumhoz készült, és szuper jól hangzik.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Továbbra is csak a legjobbak szólnak a Sláger FM délutánjában, és erre készülök még a következő fél órában is. Most jönnek a friss közlekedés és időjárási információk. Aztán pedig mutatok egy rövid részletet abból a dalból, ami a hírek után jön, ami a friss infók után jön. Andrea Bocelli és David Guetta közöse lesz ez a DNA.

0: A nap hátralévő részében is folytatódik a meleg, zavartalanul napos idő, legfeljebb kúszak is gumoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sok felé kísérik majd élénk széllökések. Most már majd a következő órától érzékelhetjük, hogy csökken a hőmérséklet is, és egészen este 19-20 fokig csökken, vagy legalábbis hajnalra. Egyelőre még 30-32 fok van. A másik fontos, hogy a parlagfű is elérte a tüneteket okozó szintet, úgyhogy az allergiások is készüljenek erre. Sok fontos közlekedési információnk van. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt, Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között. A határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítás miatt. Sávlezárás van a 4. kerületben is, a Fóti úton, a Váci út közelében, ott útburkolatot javítanak. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Jernei utcánál elektromos közmű építés van, ott is érdemes sokkal óvatosabban közlekedni, a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt pedig buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon, az is újdonság lehet. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, szintén jelzőlámpás irányítással. 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A minap éppen gondolkodtam rajta, honnan származhat a déjà vu érzés, mert már annyi magyarázatot kaptam erre, de még olyan Isten igazából biztosat senki nem tudott mondani, meglepően gyakori viszont. A kutatások szerint az emberek körülbelül kétharmada legalább egyszer átéli az élete során, fiatalabb korban pedig gyakrabban fordul elő. Magában általában ártalmatlan, ha viszont nagyon sűrűn, más tünetekkel együtt jelentkezik, akkor érdemes orvossal beszélni. Na minden esetre, ha valaki tudja a választ arra, honnan jön a déjà vu, mindenképpen írja meg nekem, hogy nyugodtan tudjak aludni. 0630303095 8, jön a Top Loader addig is, és a Dancing in a Moonlight, ami eredetileg egyébként Sherman Kelly dala volt, aki egy erőszakos támadás után egy békés, örömteli éjszaka

Hamarosan véget ér a mai délután, itt a Sláger FM-en, de rádiózzanak velünk továbbra is, hiszen érkezik 18 óra után Kissó és Áron a slágerlistával, én pedig holnap ugyanebben az időpontban déltől 6-ig itt leszek, Csáki Attila pedig reggel majd a szokott időpontban ébreszti önöket. A búcsúdalom Ariana Grande-tól szól, ez lesz a Hate That I Made You Love Me. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg idén. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- vagy mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 114 projekt Európai Uniós támogatással valósul meg, több mint 58 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások 324 kilométernyi útszakaszt, vagyis az idei program csaknem 57%-át érintik. Magyarország valamennyi vármegyében zajlanak majd fejlesztések, Veszprém vármegyében 8 projekt szerepel a programban. A legtöbb helyen nem egyszerű aszfaltozást, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítést végeznek. Megfékezték a Tapolca-Diszeli város részében, a Rózsadom térségében kedden délután keletkezett tüzet. A legmagasabb 5-ös kiemelt riasztási fokozatú tűz 30-40 hektáron pusztított, és lakóházakat is veszélyeztetett. Az oltásban több mint 105 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint más segítők vettek részt. A lángok gyors terjedéséhez az elmúlt időszak szárassága is hozzájárult. A tűzoltók körülhatárolták a területet, majd felszámolták az izzó gócokat és a kisebb lánga légő részeket. Az utómunkálatokat órákon át végezték, hogy kizárják a visszagyulladás veszélyét. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon, erősítette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy gépkocsi elütött egy vele párhuzamosan közlekedő kerékpárost, majd kisodródott és felborult. A balesetben a kerékpáros középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a gépkocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben halálos közúti közlekedési baleset okozása miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Balatonalmádiban a Városháza Sunset rendezvény miatt. A Pannonia Művelődési Központ nagy parkolójának egy részét és több környező útszakaszt péntek reggel 6 órától vasárnap délelőtt 10-ig lezárják. Az érintett területen maradt járműveket elszállíthatják, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg, hogy hova parkolnak. Szombaton kezdődik a Muzsikáló Bakony ingyenes koncertsorozata, amely egy héten át különleges természeti helyszíneken várja a közönséget. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját a Jászdi Szent Kútnál tartják, ahol Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes lép fel. A programhoz a Tési Bakonyvirágai Népdalkör műsora és a Pápai Kékfestő Múzeum mesterség bemutatója is kapcsolódik. Augusztus 22-éig összesen 13 helyszínen, köztük a Hubert Lakitónál, Döbröntén, Zircen, Pápateszéren, Ajkán, Bakonynánán és Tésen csendül fel muzsika. A látogató klasszikus zenét, népzenét, jazzt, világzenét és improvizatív dallamokat is hallhatnak. A koncerteknek erdei források, rétek, múzeumok, kastélyok és arborétumok adnak otthont. Több zenei programhoz vezetett túra is kapcsolódik. Megkezdte felkészülését a 2026-27-es idényre a Veszt felnőtt női röplabda csapata. A veszprémi együttes szinte teljes kerettel vágott neki a közös munkának, amelynek első szakaszában a megfelelő fizikai alapok megteremtése áll a középpontban. A játékosok Edvi László erőléti edző irányításával elsősorban az állóképesség és a regenerációs képesség fejlesztésén dolgoznak. Edvi László szerint a sportolók hozzáállása kiváló, mindenki motiváltan kezdte meg a munkát. A Veszt célja, hogy megfelelő fizikai állapotban kezdhesse meg az extraliga küzdelmeit.
1: Félpályás lezárásra számíthatnak az autósok a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületi Hadrianus utcában a 60-i Lajos utca közelében, mert javítják a csatornát. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben a Csengeri utca és az 5-ös utca között továbbra sem lehet autózni. A forgalom egy sávon váltakozva halad, Kőbányán a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utca Balzak utca csomópontban felújítás miatt. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válaszol másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulást tapasztalható Bicske és Herceghalom között is mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most... Indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók. Különös tekintettel a Sláger FM összeállítására. Remélem, egy csomó koncerten voltatok a jó voltunkból. Majdnem azt mondtam, hogy a jó létünkből. De hát igen, abból fakad minden.
5: Ez igaz.
4: Na, ez a 2026-os év 33. adása, szerencse számom, úgyhogy szerencsére itt van Orsi, a múltból hoz dalokat. A hésztárja pedig végre nem egy bulvára akadt. Felesége 2 éve elhunyt, igaz, előtte 1 éve már különváltak. Tavaly jelent meg a 6. stúdióalbuma, jelenleg turnézik, és még csak 42 éves, úgyhogy gyerekek, nem egy nekrológ lesz végre, hála jó Istennek. Na, jó egészségnek körvend, legalábbis remélem, mert aztán Orsi kitalálja, hogy milyen bajai voltak. Induljon az Opel Valli slágerlista gyönyörű dolgokkal, ezt Benson Boone-nak köszönhetjük, és a Beautiful Things a 40.

0: Where Have You Been feltámadt a 38-on. Louis és David Puentes Golden Summer-je pedig új belépő a listánkon. Köszönjetek, fiúk!
1: Ostoba pojácok!
0: No, normálisan is megy?
2: Bofa be!
0: Kár volt kérdeznem, 39-dik volt mindez, Orsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
3: Visszapillantó!
4: 40 éves lett Trokán Nóra színésznő, aki igazi művész családból származik, édesapja Trokán Péter, édesanyja Papa Dimitriu Atina. Színházi szerepei mellett számos filmben, sorozatban és televíziós műsorban is láthattuk. Énekesként is bizonyított, Karamellel 15 évvel ezelőtt megnyerte a nagy duettet. Most pedig következzen a Csak egy pillanat, amelyben Trokán Nóra mellett Lábas Viki, Puskás Peti és Buzás Bence is hallható.

0: Változatos Magyarország csak egy pillanatját hallottuk. Kérem szépen, köszönjük szépen. Némi info a hét sztárjáról. Rögbiben született, nagyon kemény lehet egyébként, ez egy mezőváros, ahol minden aratáskor gondolom jól összeverik egymást egy labda segítségével, de lehet, labda nem is kell hozzá. Angliai Warwickshire keleti részén.
1: Parancsol?
0: Ezt így ejtik.
1: Értem.
0: A szüleinek hatalmas lemez gyűjteménye volt, ezek nem bádoglemezek voltak természetesen, hanem Bakelit. Édesanyja a soul zenéjén rajongott, édesapja pedig folk és country zenét hallgatott, de csak egy lemezjátszójuk volt. El tudjátok képzelni.
1: Ha, igen.
0: Muzikális közegben nőtt fel, bár rögbiben gondolom a muzsikálás sem volt egyszerű. Egy hamis hang és jött a csapat, hamar kialakult a zene szeretete, és akkor kezdett gitározni, amikor a nagybátyja megtanított neki egy blues riffet.
2: Igen, de a legnagyobb titokban.
0: Hogy mi az a blues riff, és hogy mit tanított neki a nagybátyja, és hogy az ölébe kellett-e ültetni hozzá? Nem. Tehát, hogy ne gondoljatok semmi rosszra, ez egy... Mutatok egy blues riffet. Na, ilyet tanított meg neki a nagybátyja, oké?
1: Oké.
0: Medusa közben a Good Boys-zal bekígyózott ide hozzánk a Piece of Your Heart-tal, újra a listán a 37.
1: Tegnap még egészen máshogy beszéltél.

0: Selena Gomez és a Marshmallow Wolfsia visszatért 35-ös, és Selena még visszatért a 36-on is a Single Soon-nal. Úgyhogy hiába Single Soon, akkor is legalább kétszer megjelent. És ráadásul egyszer a Marshmallow-val, sajnos nem komolyan vehető Selena Gomez magányossága. Orsié sem, mert mindig hoz magával valakit.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Anna Kendrick, Oscar és Golden Globe jelölt amerikai színésznő. Már 13 évesen a Broadway színpadán állt, alakításáért pedig Tony díjra jelölték. Ezzel minden idők egyik legfiatalabb jelöltje lett. A világ hírnevet az alkonyat filmek hozták meg számára, később pedig olyan sikerek következtek, mint a Tökéletes hangsorozat, amelyben a remek ének hangját is megmutatta. Most a film egyik legismertebb dala következik, Anna Kendrick énekel, ez a Cups.

0: Anna Kendrick és a Cups. Köszönjük szépen, ha bezárna valaki egy sötét szobába, hogy addig nem jöhetek ki, amíg nem fejtem meg, hogy ki Anna Kendrick, ott döglök meg.
1: Tényleg?
0: Tehát, hogy bármit mondtam volna, sakkozót is mondtam volna előbb, mint előadót, de örülök, hogy hallhattam. Köszi, Orsi. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. A hét sztárja Jim Morrison.
1: Nem, nem.
0: Mi nem?
1: Nézze a súgógépet, az a barom.
0: James Morrison, nem ugyanaz?
2: Nem.
0: Jó van, mindegy, James Morrison 42 éves lett, korán kialakult a zene szeretete, fiatalon gitározni kezdett. Hát régen ez menő volt, ma már meglátnak egy fiatal gitárost, és azt mondják, hogy szegény, az dobnak neki valami pénzt. És ha már itt tartunk, tinéként utcazenészként keresett jazzpénzt, tehát nem is állt olyan messze a valóságtól.
1: Döbbenetes.
0: Folyamatosan képezte magát, zeneiskolát is végzett, meg bemelegítést tornóra előtt. Kezdetben más előadók dalait dolgozta fel, milyen meglepő egyébként, de hamar átállt saját dalok szerzésére. Uh-huh. Hogy honnan szerezte a saját dalait, na ezzel folytatjuk majd, de itt van nekünk Alex Warren és az Ordinary a 34-en.
1: Igen, ahogy mondtad.

Mészáron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Vallis slágerlista. 30

0: break my heart.
1: 32-es sorszáma Dua Lipa Break My Heart-ja visszatért, és szintén Dua Lipa, mit dupláznak itt ma a lányok? Duáznak.
2: Mi?
1: A Physical-al 7 helyet javított, így a 33. hely is az övé volt. Orsi meg harmadszor jön ebben az órában, tehát azt hiszem, hogy Orsi nyert.
3: Visszapillantó.
4: 52 éves lett Anna Metronic, polgári nevén Anna Lynch, a Scissor Sisters extravagáns énekesnője. A zenekar 2001-ben alakult, nemzetközi áttörésüket pedig 2004-ben érték el. Hatalmas rajongójuk volt Bono is, aki akkoriban egyszerűen korunk egyik legjobb popzenekarának nevezte őket. Most az egyik legnagyobb slágerük következik, I Don't Feel Like Dancing.

0: Ebennek! Na, amíg Robot Zseru végre tüzeléskész állapotba kerül, elmondom, hogy az Amazon Prime videóképernyőjén kerül újra. A franchise felélesztéséből nem mozifilm készül, gyerekek, hol vannak már ezek a régi szép idők? 8 részes sorozat.
1: Akkor jó.
0: A forgatókönyve pedig Peter Okko felel, talán okkos fiú. A producerek között pedig ott lesz a fűrész és a démonok között alkotója James Wan. Valamint az eredeti Robot Zseru két írója is. Az Amazon és az MGM felvásárlásával szerezte meg a karakterjóit, most pedig zöld utat adott a projektnek. A készítők előtt komoly feladat áll, hiszen a 2014-es film remake-je nem hagyott túl mély nyomot a közönségben, illetve némelyek tényleg azóta bolyongnak a sötét utcán, mert a film hatására megbomlott az agyuk. Vannak ilyen filmek, megnézed és megbomlik az agyad.
2: Valóban?
0: Tényleg, hogy ezt? Hogy jutott eszébe erre valakinek pénzt adni? Hogy jutott eszébe valakinek elvállalni a szerepeket? Tehát vannak ilyen filmek, ez is ilyen volt, de az új sorozattól nem ezt várják, hanem hogy visszahozza a 87-es klasszikus sötét humort, brutalitást és társadalomkritikát.
1: Le a kalappa!
0: Hát nagyon kíváncsi vagyok.
3: Én is rájöttem.
0: 87 óta elég sok minden változott, tehát most már azért a 60 pluszos öregasszonyok a Facebookon sokkal veszélyesebbek, mint amilyen a Robot Zseru volt 87-ben, de azokról még nem készült film.
4: Tiltakozom!
0: Néhány éves.
4: Bírónő kérem!
0: Na azért. 31.

0: Sushi és a Love Tonight a 31-en. Na kérem szépen, vége az órának. Szünet, hírek, időjárás, közlekedés. Kicsöngettek, hú, gyerekek, nem sokára az is jön. Szeptember közel. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, nem sokára. Az is közel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drog stratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusban minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Teljesen lezárják a Gubacsi hidat mai féltől vasárnap reggel 8 óráig. A Pest-Erzsébeti Helsinki út és a Csepeli Ady Endre út közötti szakaszon felújítási munkálatokat végeznek, ezért a közúti forgalom egyáltalán nem használhatja az átkelőt. A lezárás a buszokat is érinti, a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as éjszakai járatok a Kvassai híd felé terelve közlekednek, és több megállót is kikerülnek. A kerülő út miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni Csepel és Pest-Erzsébet között. Új parancsnoka van a szolnoki helikopterdandárnak. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárjának élére Simon Péter dandártábornok került, aki a pénteki ünnepségen vette át a csapatzászlót a leköszönő Kovács Krisztián ezredestől. Simon Péter beszédében kiemelte, a hadviselés átalakulóban van, és az új kihívásokhoz alkalmazkodni kell. Elődje Kovács Krisztián sikeres időszakot zár le, a dandár a vezetése alatt balesetmentesen teljesítette feladatait, miközben a személyi állomány létszáma is nőtt. A távozó parancsnok nem maradt feladat nélkül, a jövőben New Yorkban az ENSZ állandó magyar képviseletén szolgál majd katonai képviselőként. Félpályás lezárásra számíthatnak az autósok a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületi Hadrianus utcában a 60 Lajos utca közelében, mert javítják a csatornát. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben a Csengeri utca és az 5-ös utca között továbbra sem lehet autózni. A forgalom egy sávon váltakozva halad, Kőbányán a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezetéképítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utca, Balzak utca csomópontban felújítás miatt. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válaszol másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulás tapasztalható Bicske és Herceghalom között is mindkét irányban. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista, ahol a hét sztárja a szülinapos Jim Morrison.
3: Nem is!
0: James Morrison.
3: Ennyi?
0: Ennyi. Orsi a múltból hozzalokat, az Opel-val is slágerlista pedig Dua Lipával folytatódik, harmadszor van a listán, és még csak a 30-nál járunk. Don't Start Now! A 30.

0: Time.
1: Ray Dalton és a Do It Again a 22-ről megérkezett a 28-ra, ismét a listán a Kings and Queens Ava Max-tól a 29-en, Orsi pedig a legtöbbet visszajáró szellemit nálunk, úgyhogy hallgassuk, mit hozott a múltból.
2: Visszapillantó.
3: Most visszarepülünk az időben egészen 2014-ig. Pontosan 12 évvel ezelőtt ezen a napon a slágerlista 10. helyén Ákos szerepelt az Újrakezdhetnénk című dalával. Induljon is újra ez a sláger.

0: okos, újra kezdhetnénk. Hát dolgoznak rajta egy páran, hála Istennek, úgyhogy ez egy jó dal. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opel Valli slágerlista, ahol a hét sztárja Jim Morrison.
1: Nem igaz!
0: James.
1: Úgy van.
0: Legyen! Rengeteget betegeskedett gyerekként, mondhatnám, hogy milyen híres, nem mindenki rengeteget betegeskedett gyerekként, de ő kis hián meg is halt.
2: De jó ég.
0: Szamárköhögésben. Pár hetes korában történt, az orvosok 30% esélyt adtak. Hú, de szeretnél ilyet hallani, nem, hogy gyereket köhög, és azt mondják, hogy hát van egy 30%, hogy túléli.
3: De jó Isten!
0: És még azt is hozzátették, csak tényleg, hogy megnyugtassák a szülőket, hogy
4: ha túl is éli, valószínűleg sérülni fog az agya.
5: Nem tudna valami biztatót is mondani, doktor?
4: Hajrá, Manchester!
0: Jó, az orvosok se gonoszságból tették, mert hogy négyszer kellett újraéleszteni, és hát erre alapozták a diagnózist, hogy négyszeri újraélesztés után, hát, na, életben maradt, és tök egészséges lett a csávó.
2: Egészen fantasztikus.
0: A szülei elváltak, amikor 4 éves volt, ez is nem, hogy túlélsz valamit, hogy hát ha, és még ez is szétszedi a családot. Alacsony volt az önbizalma, az önértékelése és a fehérvérsejt száma szerintem, de nem tudott beilleszkedni a suliba, így a költözés és a középiskola hozta meg számára a változást, a pozitív irányú változást. Nem volt könnyű gyerekkora Jim Morrisonnak.
2: Mi?
0: És James Morrisonnak sem. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a a 27.

0: Jenő barátom is Sushi a Walk With Me-vel a 25. 38-ról érkezett meg, úgyhogy szépen felsétált. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 26. Na kérem, Orsi, esetleg valami jó dal a múltból?
1: Visszapillantó.
2: 1994. augusztus 14-én született Miles Kellogg, a Blossoms billentyűse és vokalistája. Az angol indie pop-rock zenekar 2013-ban alakult, első nagy sikereiket pedig a Charlemagne című dallal érték el, amely 2015-ben jelent meg debütáló albumuk előfutáraként. Bár Magyarországon nem lett listavezető, a rajongók egyik nagy kedvence lett. Jöjjön most a Blossoms és a Charlemagne.

0: Blossoms-t hallottuk, köszönjük szépen Orsi jó voltából. Érkezik a hétsztárja, a James Morrison. Stevie Wonder, Otis Redding és Al Green volt rá nagy hatással, egy pubban muzsikált heti rendszerességgel.
1: Mikor?
0: 2006-ban jelent meg első kislemeze, a You Give Me Something, de jó az a dal.
1: Aha.
0: Amivel rögtön berobbant a zenei világ piacára, és nem volt vége, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó. Bemutatkozó albuma nagy siker volt, nincs rajta egyetlen rossz dal sem. Ezt a kritikát írta róla a Kretén magad, nem a The Sun. 2006-ban meghívták a V-Festre fellépni, egy kisebb sátorba tették, többen voltak rá kíváncsiak és nem fértek be.
1: Előfordul.
0: Ezt megvágta a V-Fest szervezője, és adtak neki 15 percet a nagy színpadon a fő fellépő előtt. Ezek milyen jó sztorik, nem?
2: De királyság!
0: Hogy vannak még emberek, akik figyelnek ilyenekre, hogy figyelj már, itt ez a kis csávó, nem férnek be, aztán rakjuk már fel a nagy színpadra, mit csinál, nézzük már meg. Megnézték, és egy évvel később, 2007-ben ő volt a nagy színpad fő fellépője.
1: Erre varjál gombot.
0: Nem árt odafigyelni arra, amit csinál az ember.
3: Ugyan már.
0: Igen. Jó, ez a rádiózással is így van, tehát oké, de ne azt csinál, amit én, hanem amit mondok.
1: Hogy érted ezt?
0: Meg van ez a Jupiter, meg a kis haver.
1: Mi van?
0: Nem. Jupiter, meg a kisegér. Nem. Kis Jupi, amit szabad, nem szabad. Kisökör, ezt a szót kerestem. Közben már megtaláltam Teddy Swims-et, meg a Dort a 24-en.

0: Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja a 22. Lady Gaga és a Dead Test pedig maradt a 23. Igen, hőség van, úgyhogy nem minden jön gördülékenyen. Kivéve Orsit, mert ő például megint itt van.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 18 évvel ezelőtt Katy Perry vezette a brit kislemezlistát az I Kissed the Girl című slágerével. A dal nem csak az Egyesült Királyságban, hanem még közel 20 országban is az első helyig jutott, és végleg világsztárrá tette az amerikai énekesnőt. Irány 2008, következik Katy Perry és az I Kissed the Girl.

0: Katy Perry és az I Kiss the Girl. Köszönjük szépen, folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát, és tényleg újra a mexikói és brazil sorozatok kedvelőinek, Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatáról szeretnénk nektek újdonságot elárulni. Új szintre lépett a kapcsolatuk.
1: Na és akkor mi van?
0: A Forma 1-es világbajnok, nem a Kim Kardashian, tehát ő a Lewis Hamilton, Instagram válogatásában rögtön három fotón is feltünteti Kimet.
2: Már csak ez hiányzott.
0: Az egyik képen együtt kocognak.
2: Ne.
0: A másikon Hamilton fotózza le a Kardashian lányt.
2: Folytasd.
0: A harmadik pedig egy közös, elegáns pillanatot örökít meg. Azt nem tudom, mi lehet, meg se néztem, de mindegy, nézzétek meg, mi az az elegáns pillanat.
2: Egy pillanat.
0: Kicsit elgondolkodtam, hogy milyen elegáns pillanatok voltak az életemben, de most hirtelen sem jut eszembe.
2: De ez most mellékes.
0: Ők már több mint 10 éve ismerik egymást, de a romantikus kapcsolat az idén elején kezdődött, hát nézegették egymást, vagy az volt az, hogy ugye a Kim Kardashian ment a Lewis Hamilton után, csak őt nem olyan könnyű utolérni. Aztán februárban együtt jelentek meg a Super Bowl-on, júniusban pedig a közösségi médiában is hivatalossá tették a szerelmüket. Ezt a hülyeséget, hogy hivatalossá tették a szerelmüket, édes jó Istenem. Úgy tűnik mostanra már nem titok, hogy együtt vannak, nem is akarják rejtegetni, úgyhogy szívből gratulálunk. Én tényleg csak szívből remélem, hogy a hálószobában nem csak az időmérőkön szerepel jól Louise.
1: Tiltakozom!
0: Ne tessék méregetni, kérem. Szigala Jakom, Neil Young, Kidron, Riptide, a 4 hét javított, és a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Elindult az Integritás Hatóság fekete listája. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt kisfiút a siófoki strandon. Szombaton Balatonfüreden választják meg a Miss Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Integritás Hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvános nyilvántartását. Az adatbázis célja, hogy az érintett cégek ne vehessenek részt közbeszerzési eljárásokban, és megelőzzék a további visszaéléseket. A jegyzékbe azok a vállalkozások kerülnek be, amelyek vezetőivel vagy tulajdonosaival szemben meghatározott bűncselekmény miatt jogerős bírósági döntés született. A hatóság szerint az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen. A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad az úgynevezett öntisztázásra. A cégek igazolhatják, hogy megtérítették az okozott kárt, együttműködtek a hatóságokkal, és intézkedéseket tettek az újabb bűncselekmények megelőzésére. Sikeres eljárás esetén mentesülnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetik őket a jegyzékből. Megfeszített munkával oltották el a tüzet a Veszprém megyei Öskünél, ahol körülbelül 20 hektárnyi terület égett szerda délután. Az Ajkai, a Veszprémi, a Kisbéri, a Sárbogárdi, a Pápai, a Badacsonytomai, a Siófoki, a Pannonhalmai és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása mellett oltották a lángokat. A tűz miatt a rendőrség órákra lezárta a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és vonatok sem közlekedtek a Veszprém-Székesfehérvár vonalon. Csütörtök reggelre állt helyre a forgalom. Élőlánccal kerestek egy vízben eltűnt 5 éves kisfiút a mentők és a fürdőzők a siófoki strandon. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Mint írták, a kisgyereket szem előtt évesztették a szülők, és sehol sem találták. A strandolók páratlan összefogással segítettek. A sekély vízben csatárláncba állva próbálták megtalálni a gyereket. Feszült egy óra telt el, mire végül az édesapa megtalálta a kisfiút a parton. A gyerek egy távoli építkezésen szúrt ki egy darut, és azt ment el megnézni. Meg is tett egy hosszú utat, hiszen az eltűnése helyétől mintegy 1 kilométerre találták meg, semmi baja nem esett. Hamis órákat árult egy ajkai üzletben egy 49 éves kínai állampolgár, aki ellen vádat emelt az ajkai járási ügyészség. A boltban kínált 16 karóra külső jegyei és formai kialakítása megtévesztésig hasonlított egy ismert márka eredeti termékeire. A vásárlók ezért könnyen eredetinek hitték az árukat. A hamisított órák forgalmazásával több mint 300 ezer forintos vagyoni hátrányt okoztak a sértett cégnek. Az ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértése miatt emelt vádat. Az ügyben tárgyalás nélkül büntetővégzésben kiszabott pénzbüntetést indítványoztak. Ismeretlenek megrongálták a veszprémi Gizella királyné kilátó pihenőhelyének berendezéseit. Az elkövetők feltépték a néhány hónapja kihelyezett töltyfa asztalt és padokat a rögzítésükre szolgáló járdalapokról. Az összetört betondarabokkal ezután megdobálták a bútorokat és a kilátó közelében álló tájékoztató táblát is, írta a Veol. A rongálás augusztus 3-a és 5-e között történhetett a Gulyadombon. A veszprémi erdőgazdaság mintegy 250 ezer forintra becsülte az okozott kárt és rendőrségi feljelentést tett. Augusztus 15-én Balatonfüreden választják meg a Miss Balaton új királynőjét. A koronáért 12 döntős versenyző indul, akik már a felkészítő táborban készülnek a megmérettetésre. A finalistákat Epres Panni, Iszak Eszter, Gelencsér Tímea, Antonni Zita és Seres Attila koreográfus választotta ki. A koronát a 2024-es győztes Bábel Virág adja át utódjának. A leköszönő királynő azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy merjenek önmaguk lenni, mosolyogjanak és segítsék egymást.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egerefemen a lemezjátszóknál pedig köszönt mindenkit, de Náksi Attila. Jönnek a legnagyobb táncolós muzsikák a 90-es évektől egészen a közelmúltig, magyar felvételek, külföldiek egyaránt, úgy, ahogy nagyon-nagyon szeretjük és megszoktuk, minden hétvégén itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en. Indul a szombat este. Nagyszerű szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Ez a Sláger DJ. A lemezjátszók mögött Náksi Attila.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nácsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítást nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi területeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millió 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyékben regisztrálták. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: These beautiful things that I've got.
1: Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalon felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Sziget-Szentmiklóst továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították. Ingyenes komposztáló keretekre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez két évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főttételt, húst, halat, csontot, üveget.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os egy részének üzemeltetését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a nyitott engedélyezési eljárások érvényesek. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáról jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Jelentősen megemeli az óvodai gyermekétkeztetés térítési díját a 8. kerületi önkormányzat. Szeptembertől a korábbi napi 335 forint helyett 675 forintot kell fizetniük azoknak a családoknak, amelyek nem jogosultak kedvezményre. A változás már az augusztusban esedékes befizetéseket is érinti. 20 munkanappal számolva az étkezés havi díja 13.500 forintra nő. Ugyanez az összeg vonatkozik a teljes árat fizető diétás étkezést igénylő gyermekekre is. A 100%-os kedvezményben részesülők számára ugyanakkor továbbra is ingyenes marad az óvodai étkezés. Idén is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági felültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli város gazdamunkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlástól és a növények rögzítéséről is. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A résztvevők a kertészektől tanácsokat és részletes gondozási útmutatót is kapnak. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltamat.

Ez a Sláger FM.

0: Vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, serceg a bakeli.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődött 284 méteres bárka irányított süllyesztése Paksnál, a Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, mobil emeredtség kezdte meg a működését a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Megkezdődött hajnalban 284 méteres bárka irányított süllyesztése Paksnál, hogy emeljék a Duna vízszintjét. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, a hajókat rögzítették, a szivattyúk dolgoznak, a péntek esti üzemi próba pedig sikeres volt. A vízügyi szakemberek folyamatosan mérik a vízállást és a meder állapotát. A Duna jelenleg apad Paksnál mínusz 122 cm-en áll. A számítások szerint hétfő hajnalra a vízszint a kritikus mínusz 132 cm alá esne, ami miatt az egyik üzemelő atomerőművi turbinát le kellene állítani. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrési technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához. Mobil emeredtség kezdte meg a működését a szolnoki Hetényi Géza kórházban, hogy csökkentsék a várólistákat. Az intézmény közlése szerint a saját MR készülékük és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször is meghibásodott, ami miatt jelentősen megnőtt a vizsgálatra váró betegek száma. A kórház udvarán elhelyezett mobil berendezés a meglévő diagnosztikát kiegészítve üzemel. A dolgozók nyári többletműszakokat is vállaltak, így a megnövelt kapacitással lényegesen több páciens juthat időben vizsgálathoz. A betegek felvétele a megszokott recepciókon történik. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó-Szaba strandján a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátokat. Fenntarthatatlan a Balaton jelenlegi használata és menedzsmentje, figyelmeztettek szakemberek és kutatók a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tihanyi konferenciáján. Honti Márk hidrológus hangsúlyozta, a tó megmentéséhez szektorokon átnyúló cselekvésre és az önző egyéni érdekek visszaszorítására van szükség. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója kiemelte, az agresszív beépítések és a zöld felületek eltűnése veszélyezteti a jövő generációk jogait. A szakemberek szerint a klímaváltozás és az emberi beavatkozások miatt a tó működésében jelentős zavarok keletkeztek, így az alkalmazkodás és a természetes partszakaszok védelme elkerülhetetlen. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartósá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csak nem 20%-os többlethalálozást regisztráltak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítás nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Mitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi területeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1.200.000 forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben regisztrálták. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mogoly Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vezetékes víz felhasználásának mérséklésére kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új kapvillamos. Visszafogott maradt az albérletek drágulása júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomaték arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással való